0: Exjú slágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exjú slágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
0: retro. Dalok, melyeket

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rock zenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. 107,1.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: kedvesek, örökzöld melódiát.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió,
2: ahol a nosztalgia a divat.
1: A 107,1 MHz-en.
2: SMR.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: a Retro jegyében. A 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 6 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a 107,1 MHz-en.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: a régi idő slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: 7 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
2: Ébredjen velünk,
3: hogy ne maradjon le semmiről.
4: Szabadkai Magyar Rádió.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak. Hallgasson be minket az interneten és a 107,1 MHz-en is.
1: Kellemes ébredést!

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
3: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a hét napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval.
8: Utaz idő.
7: Hát bizony, már ez is retrózene.

0: ajánló következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: 107,1. Szabadkai Magyar Rádió.

0: És most vissza a 80-as évekbe. A 80-as
1: évekbe. Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

Én ezt hallgatnám. És ez. Meg ez. No meg ez. Ha ön is, akkor 107,1 SMS.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interiőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonathermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonathermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
5: Reklámot hallottak.
6: Társadalmi célú felhívás.
7: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
8: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
7: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
8: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
7: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
8: 21 órától népünnepély.
7: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
5: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: 8 óra van.
9: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Jó reggelt kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: Aki velünk ébred, az ráébred.
1: Ébredjen velem.
2: Ébredjen velem.
1: Kezdje a reggelt a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 107,1 MHz.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.
3: A rockzene fénykora. Időtálló klasszikusok. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Hirdessen
0: ön is. Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06-25 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Ajánló következik.
3: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
5: Így gratulálok!
3: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en.
0: Ajánlót hallottak. A kisvideket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1 MHz-en

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: ajánló következik.
1: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézműves vásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzi játék zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: SMR, hallgasson bennünket.
5: A 107,1 MHz-en.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.

0: A legendák nálunk szólnak. Szabadkai Magyar
1: Rádió. A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhossza.
1: 107,1 MHz.
0: A lemez forog tovább.

0: ajánló következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
4: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
0: Bizonytalan időket élünk, számtalan kockázat vesz körül bennünket. A legtöbben soha nem aggódtak még ennyire családjukért, vagyonukért, vállalkozásukért vagy önmagukért, mint most. Szerencsére van megoldás a vészterhes időkre. A biztosítás. Gondoljunk már ma, holnapra, biztosítsuk be magunkat a bizonytalan napokra. Millennium biztosító. Ideje a jövőre gondolni. MIOS.RS.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez. Akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
6: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, válassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Jó reggelt, Szabadkai Magyar Rádiót hallgatók!
8: Ébredjen velünk
9: a 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az ST Cable akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. stcable.tv.
5: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15. Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Reklámot hallottak.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: Ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1 és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.

0: Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Az

0: A régi idők slágerei.
1: A régi idők slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.
3: Még nem tudom,

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget. Hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
3: Reklámot hallottak.
4: 10 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Rekordokat döntő hőhullám sújtja Európát, több országban 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet. Közben az aszály, az erdőtüzek és a vízhiány egyre komolyabb terhet jelentenek. Ausztriában történelmi melegrekord született, 41,2 fokot mértek, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet. A hőség Olaszországban is komoly egészségügyi kockázatot jelent, valamennyi nagyvárosban a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelték el. Németországban az apadó folyók, köztük a Rajna, alacsony vízszintje veszélyezteti a hajózást és az ipari ellátási láncokat. A csökkenő vízállás miatt egyre nehezebbé válik az áruszállítás, ami az egész gazdaságra hatással lehet. Franciaország délkeleti részén továbbra is magas az erdőtűz veszély. Magyarországon az aszály és a Duna rendkívül alacsony vízállása energiatermelést is súlyosan érinti. A paksi atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett fogni, ezért a kormány a lakosságot és a nagyobb ipari fogyasztókat takarékosságra kérte. Budapest éjszakai minimum hőmérsékleten rekordot döntött, 28 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. Szerbiában több helyen erdőtüzek pusztítanak, miközben a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Szerbia támogatja Ukrajna területi integritását, mint ahogy Ukrajna is Szerbiájét. Ez hangzott el azon a tárgyalások után, amelyek Alekszandar Vučić és szerb és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök folytatott Belgrádban. A két államfél először négy szám közt egyeztetett, majd a szerb és az ukrán delegációk plenáris tárgyalása következett. A megbeszélések középpontjában kétoldalú kapcsolatok fejlesztése, valamint a gazdasági, kereskedelmi és energetikai együttműködés állt. A találkozó után memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszer biztonság terén folytatott szerb-ukrán együttműködésről. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a TISZA frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter, magyar miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói független mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Hétfőn kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorović, a szerbiai független szakszervezet. Kezdődnek a tárgyalások a jövő évi minimálbérről Szerbiában. A munkacsoportban a szerb kormány, a reprezentatív szakszervezetek és a munkáltatók képviselői vesznek részt. Dragan Todorović, a szerbiai független szakszervezetek szövetsége tárgyalócsoportjának tagja elmondta, kétszámjegyű

0: Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Premond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik, a dokumentumot az MNT honlapján olvashatják.
1: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén jelenleg 26 fokot mérnek, folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok. Hétfőn sem változik az időjárás, marad az erős napsütés és kánikula.
2: Csak a legfrissebbek!
3: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
4: Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
7: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
6: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
7: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
6: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
8: Reklámot hallottak.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Finoman, halkan.
1: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Száz hét egész
0: zene. Zene. Ami megérint.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom, bár csak egyszer.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: egyenesen a 70-es évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever.
1: Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Mit szólnál egy űrutazáshoz, anélkül, hogy elhagynád a Földet? Augusztus 11-én és 12-én a budapesti Space Hungary virtuális űrszimulátora érkezik Szabadkára, a Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar aulájába. Egy 10 perces, izgalmas űrkaland vár kicsikre és nagyokra, 9 és 16 óra között. A részvétel ingyenes, csak a kíváncsiságodat hozd magaddal. Szervező az Észak-Bácskai Magyar Pedagógusok Egyesülete.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 11 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Rekordokat döntő hőhullám sújtja Európát, több országban 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, miközben az aszály, az erdőtüzek és a vízhiány egyre komolyabb terhet jelentenek. Ausztriában történelmi melegrekord született, 41,2 fokot mértek, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet. A hőség Olaszországban is komoly egészségügyi kockázatot jelent, valamennyi nagyvárosban a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelték el. Németországban az apadó folyók, köztük a Rajna alacsony vízszintje veszélyezteti a hajózást és az ipari ellátási láncokat. Magyarországon az aszály és a Duna rendkívül alacsony vizállása az energiatermelést is súlyosan érinti. A paksi atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett fogni, ezért a kormány a lakosságot és a nagyobb ipari fogyasztókat is takarékosságra kérte. Budapest éjszakai minimum hőmérséklete is rekordot döntött, a fővárosban 28 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. Szerbiában pedig több helyen erdőtüzek pusztítanak, miközben a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a TISZA frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írta, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Szeptember közepén vagy második felében nyílhat meg az a dróngyár Szerbiában, amelyet izraeli partnerekkel együttműködve hoznak létre, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb köztársasági elnök a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott belgrádi sajtótájékoztatón közölte. A tervek szerint szeptember 15-e vagy 20-a körül nyitják meg az üzemet. Mint mondta, Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen és saját dróngyárai vannak, de ezt a gyárat nem az ukránokkal, hanem az izraeliekkel közösen nyitják. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írja. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi eredményekről részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi regionális fejlesztési régió közé együttműködés

0: orvosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik.
1: Időjárás.
0: Folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélkül napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 36 fokot. Hétfőn sem változik az időjárásunk, marad az erős napsütés és kánikula.
2: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
3: Hallgasson bennünket!
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
3: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik.
5: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
6: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a hétvégi magyar szóban, a Tarka világban, a hét napban, a családi körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 680. adásunkban az év 32. vasárnapján, augusztus 9-én, Emőd, János és Roland névnapján. Holnap augusztus 10 lesz Lőrinc, és az augusztusi Lőrincet még nem érdekli a dinnye. Mivel augusztus a csillaghullás hava, a lőrinckor hulló csillagokat a nép Lőrinc tüzes könnyeinek nevezi. A nap időjósló és termésjósló nap is. Ha esik, és még a kerékvágásba is megáll a víz, lesz bőven szőlő s gyümölcs. A szép idő szép hosszú őszt jelez. Topolyán azt mondták, Lőrinc napja, ha szép, sok a gyümölcs és épp. Ha vasas Szentpéter és Lőrinc közt nagy a meleg, akkor tartós hideg télre számíthatunk. Azt is tudomásul kell venni, hogy Lőrinc után már nem nőnek a fák. Lőrincet itt-ott a hazai vincellérek is megtisztelték. Napjának időjárásából összevetvén az ilyenkor megtartott helybéli szőlőmustrával a várható szüretet jósolgatták. Göcsejben várták a Lőrinc napi esőt, mondván az jó bortermést ígér. E kivételtől eltekintve azonban általában a napsütéses szép időnek örültek, mert az hosszú, szép őszt és bőséges gyümölcstermést jelent. Egyébként a lőrincek kétszer is ünneplik névnapjukat, az elsőt ugye ma, illetve bocsánat, holnap, tehát az elsőt augusztus 10-én holnap, a másodikat szeptember 5-én. A népi bölcsesség szerint Lőrinc napja határnapnak számít, ekkor a dinnye már ízetlenné válik, mert Lőrinc belepissilt a dinnyébe. Hasonló mondások szerint Lőrinc napja után a fa sem fejlődik tovább, illetve ekkor már nem tanácsos a folyókban fürdeni. Nos, ezek a bölcsességek a szeptemberi Lőrinc napra vonatkoznak. Pont ezért ennyire nem is ugrunk előre az időben, hiszen most a jó kívánságok ideje van, melyeket ma is 10 óra óta várunk SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra pedig szombat délig lehetett írni. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván. A telefonoknál Nikolics Martin és Grisic Dániel, az adásvezető technikus Nagy Viktor, és nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzár Zsuzsanna. Már is Bangó Margit felvételével nyitunk. Dusanovóba Januskó Nesztinek és Csantavérre Torda Éva Ángyinak és fiának Ferikének nagyon szépen köszönik a sok jót, amit értük tesznek, Rózsa és János. És Piroska kérésére is szól a nóta.

Csontavéren Pavlokovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái. Bácsszőlősre Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter. Édesanyjának Csizmadia Erzsébetnek Topolyára, szeretett lányától Pavlokovics Szilviától Németországból szól a dal, és Anti bácsinak is küldi, és üzeni, hogy hamarosan találkoznak. Kulára Fajszi Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván és jó étvágyat az ebédhez, aki őket nagyon szereti, nővére Incia messze távolból.

0: A következő előadó a Révész együttes Dusanovóba Januskó Nesztinek és Csantavére Torda Éványinak és fiának Ferikének nagyon szépen köszönik a sok jót, amit értük tesznek Rózsa és János. Szabadkára Szerencsés Gábornak nagyon boldog születésnapot kíván Barkóczi Marika. Vert Irmának és kedves családjának kellemes vasárnapot kíván Elvira és István. Bácsalmásra Schleyer Lászlónak és párjának Jutkának, Tájföldre Sárközi Károlynak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Szabadkára a legdrágább édesapának és tatának, Kemény Istvánnak ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog születésnapot, lánya Anita, veje István, valamint unokái, Stefan és Szófia Ausztriából, a mamának is sok puszit küldenek.
1: Majd legyek haza a kocsmából, a feleségem néz a házból, megismer a járásomról a fekete rövid.

Páro, büszkere, hogy a nevének nincs párja, mozdony szőke, a világon még egy nincs, a rózsámnak szőkesége drága.

szőkült a feleségem, a drága, alul felül búderos, az orcája 3 hétig sztrájkolhat a feneked, hogy a rösse, venni meg a testedet. 3 hétig sztrájkolhat a feneked, hogy a rösse, enni meg a

0: Reklám következik.
1: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 Solar Hero DO.RS 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradonavácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 06-25 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban!
5: Győri Szabó József felvétele szerint most kezdődik a tánc. Topolyára Boros Andreának jobbulást kíván édesanyja Veronka Moravicáról, valamint Zolinak és Vejének szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván. Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának és Bács Almásra, Berencsi Zoltánnak és családjának, továbbá Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari.

0: szolgál a bál.
1: Csantavérre Pavlókovics Rózsának, Nász asszonyának kellemes vasárnap délutánt kíván Erzsi. Hajdújárásra Margit Ibolyának névnapja alkalmából gratulál húga Erzsébet és családja Horgosról. Tornyosra Medve Margitnak szép vasárnapot kíván Szabolcs és Ilona. Bács-Szőlősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csantavéren Pavlukovics Rózsának minden szépet és jót kíván lánya Izabella és Veje János. Moravicára anyukájának, Dódony Veronának ezzel a gyönyörű zeneszámmal szeretne kedveskedni lánya Andrea és Veje Zoli. Szabadkára a drága édesanyának és nagymamának, Kemény Ibolyának ezzel a dallal kívánnak nagyon boldog névnapot lányai Anita és Ildikó, Vejei István és Jóska, valamint unokái Stefán, Sofia, Ramona és Renátó Mónival és a pici Zoé. Ezzel a gyönyörű dallal köszönti a rádió kedves csapatát Ibolya. Köszönjük szépen!

Csantavérre Nagy Szuzinak és Lászlónak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja Erzsi Topolyáról. Németországba Pavlukovics Szilviának, Gábornak és az egész családnak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. Piroska kérésére is szól a nóta. Továbbá Bácsalmásra, Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Szabadkára Szerencsés Gábornak, drága párjának nagyon boldog születésnapot, Isten éltesse nagyon sokáig, ezt kívánják édesanyja Katalin és felesége Piroska.

Szécsi Páldal a következik Kornélia kérésére, továbbá Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Sinkovics Tibornak születésnapja alkalmából küldi a dalt, aki őt nagyon szereti, Lea. Szabadkára, drága szülőknek, Kemény Ibolyának névnapja, valamint Istvánnak közelgő születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulál. Minden szépet és jót kívánnak lányaik Ildikó és Anita, vejeik Józsi és Pityu, valamint az unokák Ramona, Renato, Mónika, Stefán és Szofia, továbbá a pici dédunoka Zoé.

vagyok között. Mellék utcán álmodozó, boldog csendben.

két kis borszem, hegyek mögött, völgyek még.

Annus Károlynak születésnapja alkalmából minden szépet és jót kíván Irénke. Bács Szőlősre, Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari. A következő dallal kívánnak Vert Irmának és családjának szép vasárnapot, kikapcsolódást és jó pihenést, Katica és családja.

Hamarosan híradóval jelentkezünk, és mivel a születésnapos dalhoz nagyon sok üzenet érkezett, így ezt a felvételt majd a híradó után továbbítjuk, addig is írjanak nekünk.

0: Reklám következik.
1: Hűvös otthonra vágyik a nyári forróságban. A Címgáz segít. Most 20%-os kedvezménnyel kínáljuk az olasz Baxi 12-es inverteres klímákat. Ne hagyja ki ezt a remek lehetőséget, hívjon minket a 621-000-as telefonszámon, vagy látogasson el hozzánk Szabadkán a Jován Mikity utca 56-os szám alá. Hőség ide, kánikula oda, a Címgáznál a megoldás soha nem csoda. 621-000.
2: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
5: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton, Szabadkán és Palicson.
6: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
5: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
6: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodó vásáros sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
5: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
6: 21 órától népünnepély.
5: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
7: Dél van.
8: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai címgáz klímáit. Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Több helyszínen küzdenek a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció, és megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használatának stratégiájának közvitája. Következnek a részletek. Továbbra is több helyszínen küzdenek a szabadtéri tüzekkel Szerbiában. A legnagyobb erőket a Deliblati homokpusztán vetették be, ahol a lángokat földről és a levegőből is oltják. A belügyminisztérium közlése szerint egy nap alatt 4 helikopter 26 bevetést hajtott végre a homokpuszta felett, és összesen 270 tonna vizet dobott a lángokra. A Krajevo környéki Zsarácska helységben a tüzet lokalizálták, Usztse felett pedig ellenőrzés alatt tartják. A Stoldovi hegységben továbbra is oltják a tüzet, amely főként füves területeket és alacsony növényzetet érint. Nehezen megközelíthető terep miatt helikopteres beavatkozásra is szükség lehet. Szerbiában jelenleg 6 szabadtéri tűzzel küzdenek 484 ember részvételével. A magas hőmérséket és a szél rövid idő alatt is megváltoztathatja a körülményeket, ezért a tűzfészkeket folyamatosan figyelemmel kísérik. Milos Milenkovics, a tűzoltó mentő egységek igazgatóságának parancsnok helyettese.
2: Hangsúlyoznom kell, hogy rengeteg minden függ az időjárási viszonyoktól, különösen a hőmérséklettől és a széltől, így a reggel rendelkezésre álló információk később változhatnak. Ugyanakkor ismételten kiemelem, hogy minden figyelmet, erőforrást és kapacitást a Deliblati homokpusztára, a Krajevo környéki területre, illetve a már lokalizált Maglics és a Stolovi térségére irányítunk.
1: Szerbiában járt Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, a két ország kapcsolatainak erősítéséről, gazdasági együttműködésről és Ukrajna támogatásáról is tárgyalt Belgrádban Alekszandr Vučić szerb elnökkel. A találkozót követően a felek több területen is együttműködést helyeztek kilátásba a két ország között. Rózsa Krisztina összeállítása.
3: Katonai tiszteletadással fogadta Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt Alekszandr Vučić szerb államfő. A Szerbia palota előtt a két elnök meghallgatta a szerb és az ukrán himnuszt, majd a tárgyalások helyszínére vonult. A megbeszélések először négy szemköz zajlottak, majd a két ország delegációinak részvételével folytatódtak. Vučić szerint ukrán vállalatok szerbiai beruházásai és közlekedési hálózat fejlesztése terén is lehetőség nyílik szorosabb együttműködésre. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megköszönte Szerbiának az Ukrajna iránt tanúsított tiszteletet, valamint az ukrán nép és az ország területi integritása iránti támogatást. Ez számunkra rendkívüli jelentőségű és fontosságú, és köszönöm, elnök úr. Tegnap este is ma a kétoldalú együttműködésről, valamint olyan lehetőségekről tárgyaltunk, amelyek erősíthetik infrastruktúránkat, kikötőinket, vasútállomásainkat és vasúti hálózatunkat, ezáltal pedig gazdaságunkat és biztonságunkat is. Konkrét fejlesztési és infrastruktúrális projektek is vannak, például az ukrajnai újjáépítési projektek, amelyeket közösen valósíthatunk meg. Ez jelentős hozzájárulás lenne a meglévő munkahelyek megőrzéséhez, valamint új, tisztességes munkahelyek létrehozásához, mind Ukrajnában, mind Szerbiában. Alekszandr Vučić kijelentette, hogy Szerbia támogatja az ENSZ alapokmányát és Ukrajna területi integritását. Hozzátette, hogy Szerbia hálás Ukrajnának, amiért Kijev szintén támogatja Szerbia területi integritását. Szerbia támogatja az ENSZ alapokmányát és Ukrajna területi integritását. Hozzátette, hogy Szerbia hálás Ukrajnának, amiért Kijev szintén támogatja Szerbia területi integritását. Vučić humanitárius segítséget is ígért Ukrajnának.

0: Ukrajnának tiszteletét jelenti, így Ukrajna területi integritásának támogatását is.
1: Ukrajna.
0: A találkozó részeként memorandumot írtak alá az állategészségügy és az élelmiszerbiztonság területén folytatott együttműködésről Szerbia mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi minisztériuma, valamint az ukrán állami élelmiszerbiztonsági és fogyasztóvédelmi szolgálat között.
2: Szeptember közepén vagy második felében nyílhat meg az a dróngyár Szerbiában, amelyet izraeli partnerekkel együttműködve hoznak létre, jelentette be Alekszandar Vučić, szerb köztársasági elnök. A tervek szerint szeptember 15-a vagy 20-a körül nyitják meg az üzemet. Mint mondta, Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen, saját dróngyárai vannak, de ezt a gyárat nem az ukránokkal, hanem az izraeliekkel nyitják meg. A szerb elnök erről arra az újságíró kérdésre válaszolva beszélt, hogy tárgyalt-e Volodymyr Zelenszkijjel a katonai együttműködésről. Úgyhogy hangsúlyozta, hogy a megbeszélésen nem volt szó semmilyen katonai együttműködésről Szerbia és Ukrajna között, hozzátette ugyanakkor, hogy a háború befejezése után más lehet a helyzet. Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írta. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is szerveznek, amelynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció, a döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 91 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter magyar miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elő, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről.
3: Sport.
2: Mintegy 1000 versenyzővel tartották meg Magyarkanizsán a 44. futó és úszó maratont. Az egésznapos programot a Bros Gym és a Magyarkanizsa önkormányzata közösen szervezte meg. Sportolók Szerbia mellett többek között Magyarországról, Németországból és Litvániából érkeztek. Fejős Ornella és Rózsa Krisztina riportja.
0: Még a délelőtti órákban is be lehetett nevezni a sporteseményre. Majd ezt követően elsőnek az úszás vette kezdetét. Legelőször a 200-as és az 570-es távokra került sor. A zentai Fekete Hunor az utóbbira nevezett be, és harmadikként ért célba.
4: Igazából csak apukám meg a testvérem úszott, azt utána apukám elvitt engem úszni, és utána megszerettem.
5: Mennyire vagy elégedett a mostani eredménnyel, hogy harmadik lettél?
4: Hát elégedett vagyok, tavalyhoz képest elégedett vagyok.
0: Ezt követően 3 kilométeres táv következett. A sportolók 28 fokos vízben úsztak. Buják Nikoletta a nők kategóriájában elsőként ért célba, míg a magyar kanizsaiak közül Muhi Ádám teljesítette a távot leggyorsabban. Buják Nikoletta, Németország.
6: Jó volt, tetszett. Ugye most már nem tudom, másfél hete nem edzettem, mert most nyári szünetünk van. De jó volt, tetszett, még jó volt, hogy volt még egy lány, akivel tudtam úszni.
0: Muhi Ádám, magyar kanizsa.
7: Ezen a maratonon 2016 óta szinte minden évben részt veszek. Hát a teljesítményemben nem vagyok annyira megelégedve, lehetett volna jobb is, de akkor a felkészüléssel, amit idén csináltam, örülök, hogy így is sikerült.
0: Az úszást a futás követte. Elsőként a rövidebb távot teljesítők rajtoltak el, majd ezt követte a 4 és 10 kilométeres szakasz. A magyar kanizsai születésű, ám Szegeden élő Terzin Anna a 10 kilométeres távon, a saját kategóriájában a 17. helyen végzett.
8: A futásban azt szeretem, hogy egyedül vagyok, és hogy szinte egy meditatív állapotba kerülök. Plusz az, hogy kihívás a testemnek, és hogy még mindig ilyen jól bírom, ezt nagyon szeretem. A kanizsai maratonra meg azért neveztem, mert kanizsa. Tehát nekem ez most a 6. alkalom, hogy futok.
0: A 44. alkalommal megszervezett sporteseményen kicsikkel és nagyokkal

0: együtt közel 1000-en vettek részt, ami azt jelenti, hogy ebben az évben nagyobb volt a maraton iránt az érdeklődés, mint tavaly. A legidősebb versenyző egy 87 éves futó volt, míg a legfiatalabb épp, hogy csak megtanult járni. Kúnya Róbert, szervező.
1: A magyar kanizsák számára az a korábbi évek tradíciója is azt mutatja, és a korábbi éveken résztvevő versenyzők száma, hogy a sportnak magyar kanizsán hagyománya van, nem 44 éves, mint a mai magyar kanizsai maraton és futó- és úszómaraton rajtszáma vagy sorszám mutatja, hanem több mint 100 éves, mert 1882-ben is már rendeztek itt futó- és úszóversenyt.
0: Az egész napon át tartó esemény ideje alatt zene és nagy gasztronómiai kínálat várta a versenyzőket és a kilátogatókat.
2: A pontos idő 12 óra 10 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. 10 millió dinár támogatásában részesült Szabadka, Topolya és Magyarkanizsa és kenyérszentelő ünnepséget és falunapot szerveztek Tornyoson. Jönnek a részletek. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyarkanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta a tartományi regionális fejlesztési, régióközi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság, közzétette az Európai Unió által finanszírozott projektek önrészének társfinanszírozására kiírt pályázat eredményeit. Szabadkán a városháza tetőszerkezetének felújítása kerül előtérbe, Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás. Magyarkanizsán pedig a határmenti katasztrófa védelmi együttműködést fejlesztik tűzoltóautók és tűzoltófelszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltóotthon felújítására is lehetőség nyílik. Magyar napot tartottak az észak-macedóniai Krusevóban. Az 1956-os forradalom leverése után a településen 550 magyarországi menekültet fogadtak be. Ennek őrzi emlékét a város központjában található emléktábla. A macedóniai magyarok teleház szervezete és vendégeik már 10. alkalommal koszorúzzák meg azt az emléktáblát, amelyet egy gazdag műsorral is kedveskednek, emellett gazdag műsorral is kedveskednek a helyieknek. Az eseményre helyi vajdasági és magyarországi vendégek is érkeztek. Vadlövő Gabriella és Rózsa Krisztina riportja.
0: Már a délelőtti órákban ratyogott a babgulyás a Bográcsban. A Krusevói Magyar Nap keretében egyebek mellett minden évben a magyar gasztronómiát is elhozzák a helyi idegenforgalmi iskolába. Turcsányi Tibor, a macedóniai magyarok teleház szervezetének közgyűlési elnöke.
3: Idáig a visszajelzés az mindig nagyon pozitív volt. Itten most mindig próbáljuk úgy összehozni egy ilyen kis gasztronómia találkozót, mert itt az iskola ugye a szakácsoknak, ők készítenek macedóni ételeket, mint meg ilyen bográcsost, ami hát itten ünnepszámba megy.
0: A magyar napra Szkopjéból telebusszal érkeztek a macedóniai magyarok teleház szervezetének tagjai. Krusevó többek között azért fontos a magyarság számára, mert az 1956-os forradalom és szabadságharc után több mint 500 magyar menekültet fogadtak be. Idén egy kiállítás is nyílt a településen. Kudlik Zoltán, a Nagy Imre Társaság alelnöke.
4: Tavaly voltunk itt először az 56-os megemlékezésen, és idén pedig elhoztuk ezt a Szabadság reménye című kiállítást, amit 2006-ban alkotott a Magyar Távirati Iroda, Magyar Külügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Múzeum. Ez egy utazó kiállítás, ami 20 poszterból áll.
0: A kiállítás megnyitó után megemlékezéssel folytatódott a Magyar Nap. A macedóniai magyar közösség minden évben megkoszorúzza azt az emléktáblát, amit 2016-ban állítottak Krusevóban az 56-os menekültek emlékére a Magyarországi Nemzetpolitikai Államtitkárság támogatásával. Sutus József, a macedóniai magyarok teleház szervezetének elnöke.
5: Az 56-os magyarok története Krusevóban egy időben már kezdett egy kicsit feledésbe merülni. És egy szerencsés véletlen, egy véletlen találkozás következtében egy idei idevalósi polgár, Kocsó Topuzovszki úr, felhívta a figyelmünket, hogy figyeljetek ide, ti 48-ban befogadtátok a macedón menekülteket Magyarországra, de mi is 56-ban befogadtuk a te menekülteteket. És attól kezdve mi megpróbáltuk felkutatni ezt az egész történetet.
0: A Magyar Nap a Krusevói Köztársaság 10 napja rendezvénysorozat keretében valósult meg. Fodor Attila, a Magyarország Szkópjai Nagykövetségének ügyvivője.
6: Nagykövetségünk számára ezért minden évben megtiszteltetés és öröm, hogy ezen a rendezvénysorozaton, amikor dedikált magyar napot biztosít a kuszabói szervezők, mi itt lehetünk, jelen lehetünk, és megemlékezhetünk arról, hogy 1956-ban, 70 évvel ezelőtt a macedón nép örömmel és szeretettel fogadta a magyar menekülőket, és segítette őket, amikor bajban voltak.
0: A Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség már évek óta tartja a kapcsolatot a macedóniai magyarok Teleház szervezetével. Sutus Áron, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke.
7: Nekünk nagyon fontos az is, hogy élő kapcsolat legyen, nem csak ez alkalommal a Teleház szervezettel. Tudjuk jól, vagy örülünk annak, hogy az idejében jelen volt az Egyesület frissen megalakult asszonykórusa a Durindó Fesztiválon. Ez számunkra nagyon, nagyon fontos lépés volt, hogy meg tudtuk segíteni ezt a lépést az Egyesület számára. Ezt szeretnénk folytatni is.
0: A Magyar Nap magyar népzenével és néptánccal végződött. A Zentai Rózsafa zenekar és a Bács-Fekete-hegyi Kónya néptánc együttes lépett fel az észak-macedóniai kisvárosban.
2: Kenyérszentelő ünnepséget és falunapot szerveztek Tornyoson. A többnapos rendezvénysorozat péntek este birkózó bemutatóval kezdődött, a szombati főnapon pedig sokszínű programok, sport és főzőverseny várta a helyeket, valamint az elszármazottakat. Horváth Kátai Orhideja és Balog Sára riportja.
8: A szombati nap 9 órakor sakktornával kezdődött. A megmérettetésre az idén is szép számban érkeztek sakkozók. Köztük volt Fügedi Adél is, aki 6 éve hódol ennek a sportágnak.
9: Miért szereted ezt a sportot?
10: Hát igazából azért, mert itt nem azon múlik a nyereség, hogy ki mekkora, milyen erős, hanem...
9: Hanyadik alkalommal vettél részt a versenyen?
10: Hát, hogyha jól számolom, akkor 5. Minden évben részt vettem eddig.
8: 11 órától a főzésé volt a főszerep, a bográcsokban vegyes sertés húsból és körömből készült az ízletes pörkölt. A jó hangulatú összejövetelen nem csak a helyiek, hanem Magyarországról, Romániából és Szlovákiából érkezett vendégek is részt vettek. Az egyik magyarországi testvértelepülésről érkező Ledacs kis Károly és a csantavéri Mecserik Attila barátsága is évek óta tart. Rendszeresen és kölcsönösen látogatják egymás rendezvényeit.
11: Ez hosszú évekre visszanyúlik ez az egész barátság. Először csak egy ilyen kis összejövetelként emlegettük, aztán ez később annyira összefonódott, hogy teljesen barátság, és a két egyesületnek az összefonódása történt, és most már túljutottunk ezen, most már barátság is alakul, hogyha egy-egy ilyen rendezvény van, vagy bármilyen ilyen, olyan közös esemény, amit közösen meg tudunk tartani, tehát oda is.
12: Nem csak galambász a céljából jövünk össze, hanem születésnap, névnap, ilyen nagyobb események alkalmával is azért látogatjuk egymást.
8: A sport és a főzőverseny is rendkívül népszerű volt. A sakkasztaloknál 80 résztvevő mérettette meg magát, míg a pörkölt főzőversenyre 22 csapat nevezett. Az eredményhirdetéskor a sakkozók mellett a legjobb sütemények, kalácsok és pálinkák készítőit is díjazták. A falunap azonban a megmérettetéseken túlmutatva a találkozásokról is szólt. Kisbicskei Árpád, társszervező.
13: Azok, akik úgymond elmentek külföldre munkát keresni iskolába, azok ezen a napon mindenki hazajön, és itt van, és együtt ünnepel azokkal, akik itt vannak, együtt vannak a családok, és hát az egész való együtt ünnepel. Nagyon úgy érezzük, hogy nagyon fontos közösségépítő szerepe van.
8: A délutáni órákban készségfejlesztő és ügyességi gyermekjátékok várták a legkisebbeket, este 7:30-tól pedig művelődési műsor és koncert zárta az ünnepi napot. A tornyosi 35. kenyérszentelő ünnepség vasárnap szentmisével és az új kenyér megáldásával ér véget.
2: A pontos idő 12 óra 19 perc, híradót hallottak.
14: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 29 fokot mérnek, folytatódik a kánikula, mai szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk. A hőmérséket előrejelzett csúcsértéke 36 fok, hétfőn sem változik az időjárás, marad az erős napsütés és kánikula.
15: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
16: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
14: Reklám következik. Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
16: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
17: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
16: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
17: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
16: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
18: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
17: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
18: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
17: Mosolyt varázsolunk. Nordend. Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
19: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
20: Várom a postást.
19: Jön a nyugdíj?
20: Azt várhatom.
19: A számlákat hozzák.
20: Na azt nem várnám.
19: Hát akkor?
20: Ma hozzák a hét napot.
21: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
22: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
23: És ahogy ígértem a híradó után, köszöntjük a születésnaposokat. Szabadkára Saláta Attilának boldog születésnapot kíván édesapja Pista és édesanyja Liza. Szabadkára Sinkovics Veronkát közelgő születésnapja alkalmából köszönti, és jó egészséget kívánnak a nyugdíjas társak a Pestcsora helyi közösségből. Gődér Mirát 6. születésnapján köszöntik, és vidám gyermekkort kívánnak neki, a család többi tagjának pedig szép vasárnapot, Rózsa mama és Sanyi bácsi. Drága apukájának, Saláta Attilának nagyon boldog születésnapot kívánnak Juli, Zsófi és Marci. A drága mamának, Csapó Rozáliának boldog születésnapot kívánnak unokái Juli, Zsófi és Marci. Csantavérre, Gere Zoltánnak boldog születésnapot kíván az egész család, akik nagyon szeretik, és kellemes vasárnapot az otthon lévőknek. Sinkovics Tibort köszöntik születésnapja alkalmából, akik őt nagyon szeretik, és minden szépet jót kívánnak, Lea, Samu és Áron. Szabadkára a legdrágább édesapának és tatának, Kemény Istvánnak közelgő születésnapjára ezzel a dallal gratulálnak lányai Anita és Ildikó, Vejei István és Jóska, valamint unokái Stefán, Sofia, Ramona és Renátó, Mónival és a pici Zoé. Nenájának, Laurának, Csantavérre, unokahúga Emese nagyon sok boldog születésnapot kíván neki. Ludasra Bálintnak küldi a Raffai család Csantavérről. Maron Dávidnak születésnapja alkalmából gratulálnak Tőcsér László Csilla és a gyerekek. Boldog születésnapot Deda Szlobodánnak, és kellemes vasárnap délutánt kívánnak Deján, Margit és Bodika.

Aracki László felvétele Nelly kérésére szól, továbbá Tornyosra Medve Margitnak szép vasárnapot kíván Szabolcs és Ilona. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának vidám vasárnapot és jó hazautazást kíván testvére Izabella és sógora János. Sinkovics Veronkának boldog születésnapot a kíván, a nyugdíjas társaknak pedig szép vasárnapot, ezt kívánja Mari. Szabadkára Szerencsés Gábornak, drága párjának nagyon boldog születésnapot kívánnak, Isten éltesse sokáig erőben, egészségben, boldogságban, drága párja Piroska, továbbá édesanyja Katalin, leánya Krisztina, veje Róbert és unokája Réka, továbbá Bettina Norbival, Móra Halomról és Tíme a családjával. A rádió dolgozóinak jó munkát köszönjük. Bajmokra kedves anyukának, Margit Matildnak ezzel a dallal kíván szép vasárnapot lánya Márta családjával.

Pataki Attila felvétele következik, Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának szép vasárnapot és jó egészséget kíván. Nászasszony a Rózsa és Izabella Csantavérről.

ne passz emelké. Ha nem vagyok a babámnak elég szép, üsse meg a válogatott nehézségeid, mert az a szép, akinek a szemeték.

0: Mario, si demo, si demo, ma vede, mister musical, musical, chi di lago se vero ti gano mal.
1: Ajánló következik.
2: Szent István nap és új kenyér ünnep Magyar Kanizsán. Augusztus 16-án ismét megtelik élettel a város főtere. Koncertek, gyerekprogramok, kézművesvásár, kiállítás, vidámpark és gazdag gasztronómiai kínálat vár mindenkit. Fellép a Panna Bál zenekar és Király Linda. Az ünnepi kenyérszegés este 7:30 kezdődik, amelyet Dániel Fi fantasztikus koncertje követ. A rendezvényt idén is tűzijáték zárja. Ünnepeljük együtt államalapító Szent István királyunkat és az új kenyeret augusztus 16-án Magyar Kanizsán. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
4: A következő felvételt nagymamájának küldi szerető unokája, Jacsó Barbara. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából.

Molnár József nótacsokra következik a drága mamának, Kemény Ibolyának névnapja alkalmából, valamint tatának, Kemény Istvánnak. Közelgő születésnapja alkalmából szeretettel gratulálnak unokáik Ramona, Renato, Mónika, Stefán és Szófia, valamint a pici dédunoka Zoé. Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci.

Hetes fogat következik Topolyára Szabó Eszternek, kedves édesanyjának, mielőbbi gyógyulást kíván lánya Georgina és fia Lóránt családjaikkal. Drága édesanyjának, Kemény Ibolyának névnapja alkalmából sok szeretettel gratulál, sok boldogságot, erőt, egészséget kívánnak lányai Ildikó és Anita családjaikkal. A Tatának szép vasárnap délutánt kívánnak. Szabadkára a legdrágább édesanyjának és nagymamának, Kemény Ibolyának szívből gratulálnak névnapja alkalmából lánya Anita, veje István, valamint unokái Stefan és Sofia Ausztriából. Tatának sok puszit küldenek.

Szabadkára Braskó Rózsának kellemes vasárnap délutánt kíván húga Eszter. Szabadkára édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Mélykútra, Subák Lászlónak névnapjára. A nap ma olyan fényesen ragyog, ma mindenki azt csuttogja, boldog névnapot, s azok, akik igazán szeretnek, sok ilyen szép napot kívánnak neked. Ezt kívánjuk mi is, sok szeretettel Etu és Laci, a család többi tagjának szép vasárnapot.

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztánlátás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045. Reklámot hallottak.
0: 13 óra van.
2: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert. Rekordokat döntő hőhullám sújtja Európát, több országban 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, miközben az aszály, az erdőtüzek és a vízhiány egyre komolyabb terhet jelentenek. Ausztriában történelmi melegrekord született, 41,2 fokot mértek, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet. A hőség Olaszországban is komoly egészségügyi kockázatot jelent, valamennyi nagyvárosban a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelték el. Németországban az apadó folyók, köztük a Rajna alacsony vízszintje veszélyezteti a hajózást és az ipar ellátási láncokat. Magyarországon az aszály és a Duna rendkívül alacsony vizállása az energiatermelést is súlyosan érinti. A paksi atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett fogni, ezért a kormány a lakosságot és a nagyobb ipari fogyasztókat is takarékosságra kérte. Budapest éjszakai minimum hőmérséklete is rekordot döntött, a fővárosban 28 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. Szerbiában pedig több helyen erdőtüzek pusztítanak, miközben a hőmérséklet megközelíti a 40 fokot. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írta, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. Szeptember közepén vagy második felében nyílhat meg az a dróngyár Szerbiában, amelyet izraeli partnerekkel együttműködve hoznak létre, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb köztársasági elnök a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott belgrádi sajtótájékoztatón közölte. A tervek szerint szeptember 15-e vagy 20-a körül nyitják meg az üzemet. Mint mondta, Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik ezen a területen és saját dróngyárai vannak, de ezt a gyárat nem az ukránokkal, hanem az izraeliekkel közösen nyitják meg. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írja. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyar Kanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Mint írta, a tartományi regionális fejlesztési régió közi együttműködési és helyi önkormányzati titkárság közzétette az Európai Unió által finanszírozott projektek önrészének társfinanszírozására kiírt pályázat eredményeit. Szabadkán a városháza tetőszerkezetének felújítása kerül előtérbe. Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás, Magyar Kanizsán pedig a határmenti katasztrófavédelmi együttműködést fejlesztik, tűzoltóautók és tűzoltó felszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltóotthon felújítására is lehetőség nyílik.
0: Időjárás.
3: Folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke elérheti a 36 fokot. Hétfőn sem változik az időjárásunk, marad az erős napsütés és kánikula.
0: Aktuális.
4: Érdekes.
0: Hallgasson bennünket
4: a Régió Rádió hullámain is.
5: A Régió Rádió hullámain is.
1: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Vámosi Jánossal kocintunk a folytatásban. Topolyára Csizmadia Erzsébet.
1: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Vámosi Jánossal kocintunk a folytatásban. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak. Nagyon szép vasárnap délutánt és jó

Topolyára Fabó Emiliának, Bálintnak és Máriának kellemes nótázást és jó pihenést kíván Eszter.

A kelebiai, a supjáki lakosoknak és újfalusi Kovács Cibinek szép vasárnapot kíván Antal és Erzsébet. Szabadkára Sinkovics Veronkának nagyon boldog születésnapot kíván barátnője Rózsa. Továbbá Rózsa kérésére szól a nóta.

Ludasra Farkas Katalinnak szeretettel küldi a nótát nővére Erzsébet és családja Horgosról. Csantavérre Anitics Juliskának jó egészséget és jó nótázást kíván barátnője Magdi. Németországba Paróci Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Margit néni kérésére is szól a következő dal. Szabadkára Florák Rozikának kellemes vasárnap délutánt és jó szórakozást kíván Pista. Hannoverbe Homolya Attilának kellemes vasárnapot kíván és jó étvágyat az ebédhez Irénke.

Horti Miki felvétele következik. Rozália kérésére továbbá Szabadkára Gombi Ibolyát névnapja alkalmából köszönti, és jó egészséget kíván nővére Teri. Palicsra Orcsics Katicának és családjának kellemes pihenést kíván Irma és István. A drága Mihályi családnak szerencsés utazást kíván szerető családja. Ausztriába Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Tornyosra Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella Lacival, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina.

A Joker együttessel Piros Pesgőzünk, Csantavérre Gere Zoltánnak boldog szülinapot kíván felesége, aki nagyon szereti.

Bácsszülősre Paska Istvánnénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjainak, valamint Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt, és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
2: A nyár akkor jó, ha otthon is kényelmes. Egy jól megválasztott klíma a forró napokra, egy ventilátor a teraszra és egy praktikus otthoni medence a kertbe, hogy a nyár ne túlélés legyen, hanem élmény. Mindezt megtalálod a Szabadkai Magnotronban, ahol segítünk kiválasztani azt a megoldást, amit tényleg illik az otthonodhoz és az igényeidhez, akár részletfizetésre is. Magnotron, a prémium márkák otthona. www.magnotron.rs.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
4: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
5: hellovajdaság.com. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.
6: Honkó Andának nagyon boldog születésnapot kíván unokája Tímea, aki őt nagyon szereti és küldi a következő nótacsokrot.

0: szalonym dłoniam. Rechodem dialek uzano trzyma. Ty rany, ty idziesz o nią. Idziesz, kiedy bez drogi dłoniam. Rechodem dialek uzano trzyma.
1: Hajdú járásra Margit Ibolyának boldog névnapot kíván Irénke és András a szomszédból. Ibolyának és Istvánnak névnapjuk alkalmából gratulálnak a ludasi rokonok.

Operetrészlet következik Topolyára Csifcsák Viktóriának születésnapja alkalmából küldi-e dalt fia Gyuri, menye Anita és unokái Zsejke és Zente. Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a felvétellel köszönti és jó egészséget kíván neki lánya és veje.

Sait ne püskiçiler, İde şiş hamit il savalon, Az egy furcsa dolog. Nézd csak rám, ilyen férfi babám,

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
0: 14 óra van.
3: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Hírek.
4: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Napok óta rendkívül nehéz körülmények között küzdenek a tűzoltók a deliblati homokpusztán pusztító erdő és bozót tűzzel, közölte Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A lángok megfékezésében a belügy helikopteres egysége is folyamatosan részt vesz. Dačić az Instagramon arról írt, hogy a lánglovagok napok óta megfeszített munkát végeznek. Fáradtak, igen, de nem állnak meg, mert a munka nem szünetel, amíg tűz van, fogalmazott a tárcavezető. Szeptember közepén vagy második felében nyílhat meg az a dróngyár Szerbiában, amelyet izraeli partnerekkel együttműködve hoznak létre, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb köztársasági elnök a Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel közösen tartott belgrádi sajtótájékoztatón közölte, hogy a tervek szerint szeptember 15-e vagy 20-a körül nyitják meg az üzemet. Mint mondta, Ukrajna jelentős tapasztalatokkal rendelkezik a területen, és saját dróngyárai vannak, de ezt a gyárat nem az ukránokkal, hanem az izraeliekkel közösen nyitják meg. Megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, a tanács elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire épüljön, hiszen anyanyelvünk identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írta. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vita is lesz, melynek időpontját későbbiekben közlik, a dokumentumot az MNT honlapján olvashatják. 10 millió dinár támogatásban részesült Szabadka, Topolya és Magyarkanizsa egy-egy fejlesztési projektje. Az újabb pályázati eredményekről Juhász Bálint, a tartományi képviselőház elnöke számolt be közösségi oldalán. Szabadkán a Városháza tetőszerkezetének felújítása kerül előtérbe, Topolyán a stadion és az uszoda melletti városi park revitalizációját segíti a támogatás. Magyarkanizsán pedig a határmenti katasztrófavédelmi együttműködést fejlesztik, tűzoltóautók és tűzoltófelszerelések beszerzésére, valamint a horgosi tűzoltó otthon felújítására is lehetőség nyílik. A 116. Duzsiancát, a bunyavác-horvátok egyik legjelentősebb hagyományőrző ünnepét tartották Szabadkán. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő rendezvény az aratás befejezésének és az új kenyérnek állít emléket, miközben fontos szerepet tölt be a bunyavác-horvát közösség identitásának megőrzésében. A többnapos programsorozat csütörtökön kezdődött, a központi ünnepségre ma került sor a város főterén, ahol átadták az új kenyeret.
0: Sport.
4: Mintegy ezer versenyzővel tartották meg Magyarkanizsán a 41. futó és úszó maratont. A szombati egésznapos programot a Bros Gym Sportegyesület és Magyarkanizsa önkormányzata közösen szervezte. A sportolók Szerbia mellett többek között Magyarországról, Németországból és Litvániából érkeztek. A versenyzők ebben az évben is több kategória közül választhattak, de a legközkedveltebbnek a 3000 méteres úszás és 10 kilométeres futás bizonyult.
0: Időjárás.
4: Folytatódik a brutális hőség, ma is szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk, a hőmérséklet csúcsértéke 36 fok. Hétfőn sem változik az időjárás, marad az erős napsütés és kánikula.

0: a régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
1: és a Régió Rádió hullámhosszán.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Egy újabb órát indítunk, mégpedig Zárai Vámosi duettel. Ezt küldi feleségének, Pöttyötykének a most ünnepelt 52. házassági évfordulójukra. Még sok boldog közös évet kíván Macelka László Maros Leléről.

Az Atlantik felvételével folytatjuk a jó kívánságok továbbítását, mégpedig egy nótacsokorral. Németországba Paróczi Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Kozma Miklósnak 18. születésnapjára sok boldogságot kíván anya, apa és Viktor bátyi. Szabadkára Florek Rozikának vidám rádiózást és jó egészséget kíván barátja Pista. Moholra Szabó Eszternek és Gábornak gratulálnak házassági évfordulójukra apu és anyu. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget és jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is üdvözlik. Magyarországra fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

Móra-Halomra a 6. kerületi szomszédoknak küldi ezt Gábor, köszönti az ügyeletes kis csapatot is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartanak.

Újfaluba Kávai Karcsinak szép vasárnapot kíván barátnője Erzsébet. A rádió minden kedves stábjának és kedves munkatársának szép vasárnapot kíván Horgosról, Piroska, köszönjük szépen!

0: találkozunk.
1: Topolyára Balázs Krisztinának hazatérés örömére szeretettel küldik a dalt és ölelik a Csifcsák szülők. Kanadába Vörös Lászlónak kellemes pihenést kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Németországba Pavlukovics Szilviának és Gábornak kellemes utazást kíván édesanyja és Anti tata Topolyáról. Margit Ibolyának és Istvánnak boldog névnapot kívánnak családjaik és a nászasszony. Topolyára Csifcsák Viktóriának születésnapja alkalmából sok szeretettel gratulál és jó egészséget kíván lánya Krisztina.

és ekkor hirtelen felébredt. Felébresztett a nagyvárosi zaj. Körülnézte, négy szürke fal merett rá. Rá kellett döbbennem, hogy az egész csak egy édes álom volt. De a szívem mélyén azóta is ott cseng halkan, mit még anyám dúdolt valamikor régen, egy régi dalban. Hogy olyan jó, az otthon zöld füve.

Szegedre Barna Zoltánnak nagyon boldog születésnapot kíván a család, többi tagjának pedig kellemes vasárnap délutánt kíván az Elek Mami Szabadkáról. Szabó Eszternek nagyon szép vasárnap délutánt kíván nővére Rózsa Szabadkáról. Kumbajára a baráti társaságnak szeretettel küldi a dalt, üdvözli őket és szép vasárnapot kíván, jó zenehallgatást, Kecskemétről Aranka sok puszival, Rózsa kérésére is szól a nótacsokor.

0: Manila.
1: Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak mielőbbi gyógyulást kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

0: apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 0625 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-től és 16:30-től.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: És a hirdetések után a 37-es sorszámú felvétellel folytatjuk a jó kívánságok továbbítását. Zambó Jimmy énekel Nelly kérésére, továbbá Csantavéren Pavlokovics Rózsának vidám vasárnap délutánt és jó egészséget kívánnak szerető gyermekei és unokái Németországból. Férjének küldi második házassági évfordulójukra szerető felesége Jacsó Barbara.

Moholy Lakodalom első része következik. Mékótra a kedves maminak szeretettel szép vasárnapot kíván, millió puszit és ölelést küld neki, öcsi.

Bağırç kurman kuşi kuş. Ime eljött az indulásnak az órája, induljunk el tehát, és menjünk annak rendjébe. Keressük föl vőlegényünk párját, ékes menyasszonyát. Szerezzünk neki örök boldogságot, hozzunk a keblére szép gyöngyvirágot. Vitézeim vannak egész sereg asszony, akikkel biztos csatát nyerek. El fogom hozni szép menyasszonyunkat, és vele vigasztalni vőlegény urunkat, húzd rá!

0: harckormák muzsikus. Véglakadalom, ékes gyülekezet, e bátor kis csapatunk hozzátok érkezett. Tisztelettel kérjük vőlegényünk párját, hogy haza kísérjük, hogy láthassuk boldognak vőlegény urunkat, ezzel átadjuk drága ajándékunkat vívát.
1: Jaj, miként indítsam szólásnak ajkam, látom, hogy égnek fáklyáim, jelen vannak kivált virágaim, akikkel örömmel tűtöttem napjaim. Veletek tovább nem lehetek, de hogy búcsúzzak, arra még mehetek. Míg beszélek, rám figyeljetek, hogy én tőlem mindannyian búcsút vegyetek. Húzd rá!

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem, válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STKable.tv.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánságműsor.

0: Csantavérre Kozma Boldizsálnak nagyon boldog születésnapot kíván Elvira Szabadkáról, a család többi tagjának kellemes délutánt.
1: Nem

0: Reklám következik.
1: Nyári akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10% árengedményt adunk minden napfényre sötétedő és dioptriás napszemüveg lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A biztonságos és tisztán látás optikája. A Tóth Optika. 024 551 045.
2: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
3: Reklámot hallottak.
4: 15 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Becker Róbert. Rekordokat döntő hőhullám sújtja Európát, több országban 40 Celsius fok fölé emelkedett a hőmérséklet, miközben az aszály erdőtüzek és a vízhiány egyre komolyabb terhet jelentenek. Ausztriában történelmi melegrekord született, 41,2 fokot mértek, ami az országban valaha regisztrált legmagasabb hőmérséklet. A hőség Olaszországban is komoly egészségügyi kockázatot jelent, valamennyi nagyvárosban a legmagasabb szintű hőségriasztást rendelték el. Németországban az apadó folyó, köztük a Rajna alacsony vízszintje veszélyezteti a hajózást és az ipari ellátási láncokat. Magyarországon az aszály és a Duna rendkívül alacsony vizállása az energiatermelést érinti súlyosan. A paksi atomerőmű termelését jelentősen vissza kellett fogni, ezért a kormány a lakosságot és nagyobb ipari fogyasztókat is takarékosságra kérte. Budapest éjszakai minimum hőmérséklete is rekordot döntött, a fővárosban 28 fok alá sem csökkent a hőmérséklet. Szerbiában több helyen erdőtüzek pusztítanak, miközben a hőmérséklet néha megközelíti a 40 fokot. Napok óta rendkívül nehéz körülmények között küzdenek a tűzoltók a delibláti homokpusztán pusztító erdő és bozott tűzzel, közölte Ivica Dačić, szerb belügyminiszter. A lángok megfékezésében a belügy helikopteres egysége is folyamatosan részt vesz. Dačić az Instagramon arról írt, hogy a lánglovagok napok óta megfeszített munkát végeznek, fáradtak, igen, de nem állnak meg, mert a munka nem szünetel, amíg tűz van, fogalmazott a tárca vezető. Dr. Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét jelöli Magyarország köztársasági elnökének a Tisza frakció. A döntést titkos szavazással hozták meg. Dr. Baka András több évtizedes jogászi és bírói tapasztalattal rendelkezik. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírája volt, 2009-ben pedig a legfelsőbb bíróság elnökévé választották. Magyar Péter miniszterelnök Facebook posztjában azt írja, Dr. Baka András egész pályafutása során kiállt a jogállam és a bírói függetlenség mellett. A pártvezetés 10 jelölttel tárgyalt, közülük 3-at terjesztett a frakció elé, amely végül Baka mellett döntött. A Magyar Országgyűlés augusztus 11-én szavaz az államfő személyéről. A 116. Duzsi Ancát, a bunyavác horvátok egyik legjelentősebb hagyományőrző ünnepét tartották Szabadkán. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő rendezvény az aratás befejezésének és az új kenyérnek állít emléket, miközben fontos szerepet tölt be a bunyavác horvát közösség identitásának megőrzésében. A többnapos programsorozat csütörtökön kezdődött, a központi ünnepségre ma került sor a város főterén, ahol átadták az új kenyeret.
6: Sport.
7: Mintegy 1000 versenyzővel tartották meg Magyar Kanizsán a 44. futó és úszó maratont. A szombati egésznapos programot a Bros Gym Sportegyesület és a Magyar Kanizsa önkormányzata közösen szervezte meg. A sportolók Szerbia mellett többek között Magyarországról, Németországból és Litvániából érkeztek. A versenyzők ebben az évben is több kategória közül választhattak, de a legközkedveltebbnek a 3000 méteres úszás és 10 kilométeres futás bizonyult.
6: Időjárás.
7: Folytatódik az embert nem kímélő hőség, ma is szinte megszakítások nélkül napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok, hétfőn sem változik az időjárás, erős napsütés lesz és kánikula.

0: ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket!
2: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
2: Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: És elérkeztünk az utolsó órához, és a 41-es sorszámú felvételhez, melyet Ibolyának és Istvánnak küldenek. Nagyon boldog névnapot kíván nekik Katalin és Erzsi.

Ausztriába Róbertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt és jó zenehallgatást kíván Nász asszonya.

Szerencsés Gábor ezzel a nótával szeretné megköszönni mindenkinek, aki felköszöntötte születésnapja alkalmából és küldi a dalt.

3+2 együttes felvétele következik. Kozma Miklósnak 18. születésnapjára sok boldogságot kíván anya, apa és Viktor Batyi. Röszkére Kormányos Zsuzsikának, a drága édesanyának ezzel a dallal kíván jó egészséget, kellemes zenehallgatást lánya Mónika, aki nagyon szereti. A rádió kis csapatának szép délutánt kíván. Köszönjük szépen!

A Barna Együttes Nóta Csokra Margit néni kérésére szól, továbbá Temerinbe a kedves generáció társainak, Úri Jánosnak szép vasárnapot és kellemes pihenést kíván Gitka. A rádió kedves dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnapot és további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük szépen!

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: Egy gyönyörű duett következik. Édesanyjának, Szuzinak és édesapjának, Attilának Csantavérre küldi a dalt lányuk Emese Felsőhegyről.

Szabadkára, Annus Károlynak születésnapja alkalmából minden szépet és jót kíván Irénke. Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván húga Eszter. Veronika kérésére is szól majd a nóta csokor. Szabadkára, Florek Rozikának vidám nótázást és jó egészséget kíván Pista. Rozália kérésére is szól, és Szabadkán drága anyukájának, Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, aki a család többi tagját is sokszor üdvözli. Magyarországra fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Bácsszőlősre, Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Simon Istvánt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki, és jó egészséget Patrik és Kevin.

picikem, picikem, hej, te kislány, kislány, kislány, ezen aztán sem szárom. Ha egy kicsit nagyobb volna, ha egy kicsit nagyobb volna, mindjárt megcsókolom. Hej, te kislány, kislány, kislány, ezen aztán sem szárom. Ha egy kicsit nagyobb volna, ha egy kicsit nagyobb volna, mindjárt

0: Topolyára Balázs Krisztinának és kedves családjának a hazatérés örömére szeretettel küldik-e dalt a Csivcsák szülők. Elvira kérésére is szól a nóta. Németországba Sáfár Irénkének szép vasárnap délutánt kíván Attila és Szintia. Aranka kérésére is szól, és János Halmára, Kotru Máriának jó zenehallgatást kíván Huga Hajni, a kis csapatnak jó pihenést a vasárnapi munka után, köszönjük szépen. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Mórahalomra a 6. kerületi szomszédoknak, Röszkére Farkas Robinak pihentető szép vasárnapot kíván Gábor. Kisszálláson Gyarmati Károlyt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki és jó egészséget, István, Kevin és Patrik. Kiskunhalason Tösmagi Klaudiát szeretnék köszönteni ezzel a dallal születésnapja alkalmából, sok sikert kívánnak a továbbiakban, István, Kevin és Patrik. Palicsra a drága jó szülőknek, Szádovics Vincének és Máriának, továbbá testvérének, Krisztiánnak, sógornőjének, Valentinának és öccsének, Viktornak, Németországba a drága jó férjnek, Márki Dánielnek és kislányuknak, Vandának. Szép vasárnap délutánt kíván, aki őket nagyon szereti, Renáta.
1: A jó magyar pálinkának nincsen párja, egyedül van, mint a magyar a világban.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. A folytatásban a híradót követően zenei válogatást hallhatnak, majd 18 óra 30 perctől a mesés percekkel várom önöket. 20 órától az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jó vételt és kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat Grösit Dániel, Nikolics Martin, Nagy Viktor, Váradi Valentin és Búzár Zsuzsanna. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Reklám következik.
1: A legértékesebb befektetés az a tudás, amely segít megőrizni egészségét. A Vital Natural konferencián orvosok, szakértők és inspiráló előadók adnak választ az egészségével kapcsolatos fontos kérdésekre. Legyen részese egy napnak, amelynek nemes célja is van. A jegyértékesítésből befolyt összeget a Second Chance for Children alapítványon keresztül beteg gyerekek támogatására fordítjuk. Vital Natural konferencia 2026. szeptember 5. Vigadó, Palics. Jegyek kaphatók a vitalnatural.rs oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: Társadalmi célú felhívás.
4: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
5: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
4: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél Esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz székesegyházban 17 órától.
5: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
4: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
5: 21 órától népünnepély.
4: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 16 óra van.
7: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Híradó.
9: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Becker Róbert a híradó témáiból. Egyre nagyobb gondot okoz a szárazság Szerbiában. Magyarországon is több helyen kell a lángokkal megküzdeniük a tűzoltóknak, és megkezdődött az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiájának közvitája. Következnek a részletek. Egyre nagyobb gondot okoz a szárazság Szerbiában. Az aszály miatt sorra csökken a folyók vízszintje, visszaesik a vízerőművek teljesítménye, miközben az ország egyre nagyobb mértékben kénytelen széntüzelésű erőművekre és az importra támaszkodni. Rózsa Krisztina beszámolója.
10: Szerbiában több helyen erdőtüzekkel küzdenek a tűzoltók. A legsúlyosabb helyzet a Deliblati homokpusztán. A szárazság az energiaellátást és a folyami közlekedést is nehezíti. A Deliblati homokpusztán egész éjszaka folyt az oltás, a lángok mintegy 1500 hektárnyi területet érintettek, és a közeli Sumarek települést is veszélyeztették, de sikerült a lángokat távol tartani a lakóházaktól. Több mint 100 tűzoltó vesz részt a munkálatokban, a levegőből pedig 4 helikopter segíti az oltást. A tűzoltók dolgát elsősorban az erős, változó irányú szél nehezíti, amely újra és újra fellobbantja a lángokat. A szárazság ugyanakkor az ország energiaellátására is egyre nagyobb nyomást helyez. A folyók alacsony vízállása miatt a szerb vízerőművek termelése jelentősen visszaesett, miközben a rendkívüli hőség miatt rekordközeli terhelés nehezedik az elektromos hálózatra. A légkondicionálók tömeges használata miatt a villamos energiafogyasztás már a téli szintet is eléri. A kieső vízenergia miatt Szerbiának nagyobb mértékben kell támaszkodnia a barna szénnel működő hőerőművekre és az importra. A hőerőművekre való nagyobb támaszkodás azonban hosszú távon komoly kihívást jelent. A Kolubara és a Kostolac medencék szintartalékai a jelenlegi becslések szerint még körülbelül 20-30 évre elegendők. A folyók alacsony vízállása miatt egyre több helyen korlátozzák vagy állítják le a hajózást. A kisebb merülésű hajók ugyan tovább tudnak közlekedni, de jóval kevesebb árut szállíthatnak, ami lassítja a folyami kereskedelmet és növeli a fuvarozás költségeit. A probléma különösen fontos Szerbia számára, amelynek egyik legfontosabb kereskedelmi útvonala a Duna. Ha a vízellás tartósan alacsony marad, a folyón érkező áruk egy részét más szállítási útvonalakon kell pótolni. A vízhiány az üzemanyag ellátást is nehezíti. Szerbia a Dunán jelentős mennyiségű finomított kőolajterméket szállít, ám az alacsony vízellás miatt a hajók csak kisebb rakománnyal tudnak közlekedni. Az ország üzemanyag tartalékai egyelőre védelmet jelentenek az ellátási zavarokkal szemben. A tartós aszály azonban drágábbá teheti a szállítást, és növelheti az importfüggőséget.
9: Bár a Dunán az elmúlt napokban némi emelkedés kezdődött, a vízállás továbbra is rendkívül alacsony Magyarországon. Közben ott is országszerte egyre több helyen kell a lángokkal megküzdeniük a tűzoltóknak. Szabó Regina összefoglalója.
0: Továbbra is rendkívül alacsony a folyók vízállása Magyarországon, bár a Dunán az elmúlt napokban már megindult némi emelkedés. Paksnál ma mínusz 128 cm-t mértek, miközben július végén már a korábbi rekordot is meghaladta az apadás. Akkor mínusz 123 cm-re csökkent a folyó. A 2018-ban mért korábbi negatív rekord pedig mínusz 97 cm volt. Budapesten ma 29 cm-t mutatott a vízmérce. A Tiszán is hasonlóan alacsony a vízállás. Szolnoknál ma mínusz 305 cm-t mértek. A következő napokban ugyan némi emelkedés várható egyes szakaszokon, de a vízügyi előrejelzések szerint továbbra is alacsony vízszintekkel kell számolni. A tartós szárazság azonban nem csak a folyók vízszintjén látszik. A kiszáradt növényzet miatt a szabadtéri tüzek veszélye is jelentősen megnőtt. Több ezer szabadtéri tűzhöz riasztották idén a tűzoltókat országszerte. Magyarországon mostanáig 9775 ilyen esetet regisztráltak. Összesen csaknem 97 millió négyzetméternyi terület égett le. A szárazság és a hőség Érd külterületén is komoly feladat elé állította a tűzoltókat. A július 28-án fellobbant lángok zöld hulladékra, csaknem 3000 négyzetméternyi komposztra és 3500 négyzetméternyi tarlóra is átterjedtek. A tűz megfékezésén 180 órán keresztül dolgoztak a tűzoltók. Az oltásban egyszerre mintegy 50 tűzoltó és 16 jármű vett részt. A munkálatok végül augusztus 5-én a hajnali órákban fejeződtek be. A csapadékmentes, száraz és forró időjárás kedvez a lángok terjedésének. A szabadtéri tüzek többsége azonban emberi mulasztás vagy gondatlanság miatt alakul ki. Magyarországon másfél hónapja tűzgyújtási tilalom van érvényben.
9: Megkezdődött a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelv és íráshasználati stratégiájának közvitája. A dokumentum 2029-ig lesz érvényben. Célja, hogy tovább erősítse a magyar nyelv használatának lehetőségeit. Fremond Árpád, az MNT elnöke Facebook bejegyzésében azt írta, fontosnak tartja, hogy a dokumentum ne csak egy szakmai anyag legyen, hanem a vajdasági magyar közösség tapasztalataira és igényeire is épüljön, hiszen anyanyelvünk, identitásunk egyik legfőbb meghatározója, írta. A közvita szeptember 7-éig tart, az észrevételeket az office@mnt.org.rs címre lehet elküldeni. Személyes vitát is terveznek majd, melynek időpontját a későbbiekben közlik. A dokumentumot a Magyar Nemzeti Tanács honlapján olvashatják. Szombati nappal véget ért az idei Malom Fesztivál. A hajrában is külföldi, magyarországi és vajdasági előadók váltották egymást a színpadon. A népi hangzásvilágtól egészen az elektronikus zene különböző ötvözetéig számos műfaj helyet kapott a programban. Halász Zoltán riportja.
6: A fesztivál minden évben sok fiatalt vonz. Berényi Bálint még csak 10 éves, de ez már a harmadik idénye a Malom Fesztiválon.
8: A harmadik Malom Fesztiválom, és azért szeretek ide járni, mert itt közös. Sem vannak a barátok, meg minden, és azért szeretek ide járni.
6: A harmadik idénye a Malom Fesztiválon.
8: A harmadik Malom Fesztiválom, és azért szeretek ide járni, mert itt közös. Sem vannak a barátok, meg minden, és azért szeretek ide járni.
6: A fesztivál az elmúlt években ugyan kinőtte magát, hiszen a hétvégén

0: Programok nincsenek.
1: Kávai Konrád egy igazi veterán, aki már kezdetek óta visszajár a fesztiválra. Elmondta, hogy a rendezvény évről évre sokat fejlődik, viszont még mindig képes ugyanazt az autentikus élményt nyújtani, mint amit az első alkalommal.
2: Hogy a szemléltető ábra is mutatja, ez már a 8. Malom fesztiválom. Hát megmondom őszintén, rengeteget változott. Az elején még nagyon kis családias volt, most meg már egészen kinőtte magát az utóbbi években nagy fesztiválra, de most ez a családias hangulat ismét visszajött, úgyhogy nem merem azt mondani, hogy ugyanolyan volt, mert én is öregedtem nyilván, de nagyon hasonló, mint az első fesztiválom.
1: A fesztiválon minden évben felbukkan egy-egy külföldi fellépő is. Ezúttal Dubamix érkezett Franciaországból Vajdaságba, hogy táncra perdítse a fesztiválozókat. A lemezlovas egyébként főállásban zenetanár. Tényleg megtiszteltetés itt lenni. Már 3-4 napja itt vagyunk Szerbiában, és egyszerűen imádjuk. Ezelőtt Újvidéken voltunk, most pedig itt a Malom Fesztiválon. Ez igazán hatalmas és nagyszerű. Az este egyik legjobban várt fellépője, a repetítor, sajnos egészségügyi problémák miatt nem tudott színpadra lépni. A hiányát a hajnalig tartó etno-techno és tábortűz kárpótolta. A lüktető ritmusok bejárták a fesztivál minden szegletét. A tábortűz körül pedig tüzes rudakkal táncoló fellépők fokozták tovább az éjszaka hangulatát, így a fesztivál hajnalig sem hagyta pihenni a közönséget.
3: A pontos idő 16 óra 8 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Megünnepelték a 116. Dzsugyáncát Szabadkán. Ludasiak falunapot és fokhagyma fesztivált ünnepeltek. A szabadkai tejpiac forgalmára is kihat a hőség. Jönnek a részletek. Megünnepelték a 116. Dzsugyáncát, a bunyavác-horvátok egyik legjelentősebb hagyományőrző ünnepét Szabadkán. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő rendezvény az aratás befejezésének és az új kenyérnek állít emléket, miközben fontos szerepet tölt be a bunyavác-horvát közösség identitásának megőrzésében. A többnapos programsorozat csütörtökön kezdődött, a központi ünnepségre pedig vasárnap került sor a város főterén, ahol átadták az új kenyeret. Balogh Sára járt a helyszínen.
4: Díszes fiákerekkel érkeztek az arató párok a szabadkai Szent Teréz székesegyházba a hálaadó szentmisére, amelyen hálát adtak a búzatermésért és az első lisztből készült kenyérért. A bunyavácokat rendkívül vallásos, a mai napig erős hagyományőrző közösségként tartják számon. Idén 116. alkalommal szervezték meg a bunyavácok vallási ünnepéből kinőtt Dzsugyáncát. Marinko Pijukovics, a Dzsugyánca Bunyavác Horvát Egyesület igazgatója. Ez a rendezvény fontos számunkra, bunyavác horvátok számára, és nem csak nekünk, hanem Szabadka valamennyi polgára számára is. Tudjuk, hogy ezt a rendezvényt immár 116. alkalommal ünnepeljük, de elsősorban azért is fontos, mert hozzájárul identitásunk megőrzéséhez, ugyanakkor a békés együttéléshez is valamennyi polgártársunkkal. Számunkra fontos, és az a szándékunk, hogy a Dzsugyáncát úgy mutassuk be, ahogyan azt régen ünnepelték. A Dzsugyánca közös ünnep, hiszen éppen erről szól. Arról, hogy csak együtt tudunk hálát adni Istennek az aratás terméséért. A hálaadó szentmise után felvonulással érkeztek meg a résztvevők a város főterére. Szebbnél szebb népviseletben, díszes kocsikon és lovas fogatokon vonultak a vendégek, akik a környező településekről és más országokból érkeztek az eseményre. Presner Richard, a Mórahalom Néptánc Egyesület tagja.
5: Nagyon jól érezzük magunkat, tényleg visszatérő vendégek vagyunk, nem csak erre a fesztiválra, hanem az internetről is rendszeresen járunk. Jó hangulat, jó az ellátás, tényleg mindenki vidám.
4: A legszebb arató pár a Bandás és a Bandásica érkezett meg utoljára. Ők Mária Usumovics Dávcsiknak, a Városi Közigazgatási Hivatal vezetőjének adták át az új búzából készült kenyeret. A hivatal vezető hagyományok szerint a világ minden égtája felé bemutatta azt, így mondva köszönetet az új kenyérért.
6: Dzsugyánca nie samo uspomena na prošlost.
4: A Duzsiánce nem csupán a múlt emléke, hanem élő és erős bizonyítéka annak, hogy a hagyományoknak akkor van értelme, ha ápoljuk, megértjük és továbbadjuk az új generációknak. A Duzsiánce sokkal több, mint egy rendezvény. Tisztelgés a dolgozó ember munkája előtt, a kenyér, mint az élet szimbóluma előtt, valamint a minket tápláló föld iránti tisztelet kifejezése. A Duzsiánce nem csupán ünnepség, egy különleges kulturális projekt,

0: a hagyomány élő iskolája, és annak bizonyítéka, hogy egy közösség akkor őrzi legjobban a jövőjét, ha nem felejti el a gyökereit. Az ünnepséget közös tánc zárta, amelyben nem csak a táncosok, hanem a közönség soraiból is sokan bekapcsolódtak.
1: Tetőzik a kánikula Szerbiában, a nagy meleg pedig mindenki dolgát megnehezíti. Az elmúlt napokban helyenként 40 fokot is elérte a nappali csúcshőmérséket úgy, vagyis így különösen nehéz azoknak, akik a szabadban dolgoznak. A szabadkai tejpiacon is érezni lehetett a hőséget, ha a nagy meleg ugyanis forgalomra is kihatással volt. Vajtai Viktória riportja.
2: Aki piacra indul, annak érdemes korán kelnie. A délelőtti órákban még kellemesebb a levegő, később viszont már a nagy meleg szabja meg, ki mennyi időt tölt a standok között. Van, aki ilyenkor is ugyanúgy bevásárol. Mások inkább csak a legszükségesebbeket viszik haza. Mário Maroti.
3: Kora reggel tájékán, 7 és 8 között, és akkor hát max. Kétszer hetente. Általában vasárnap szeretem friss árut bekészíteni az asszonynak az ebédre. És akkor mondjuk el még egyszer szerda csütörtök környékén jövünk.
2: A nagy melegben különösen fontos, hogy a tej és a hústermékeket megfelelően tárolják és óvják a hőtől. A vásárlók között azonban olyanok is voltak, akik arról számoltak be, hogy az elmúlt napokban nem mindig megfelelő minőségű portékát kaptak. A kánikulában ezért nem csak az árusoknak, hanem a vásárlóknak is nagyobb figyelmet kell fordítaniuk arra, mit és kitől vásárolnak. Huszák Ágnes.
4: Tegnap voltam életemben először, én nem itt élek, és az egyik ismerősöm itt lakik, barátnőm, és azzal jöttünk ki, és vettünk itt túrót, és direkt ilyen hűtőtáskát hoztunk magunkkal, és legutoljára vettük meg a túrót, beraktuk a táskába, elmentünk, több mint 2 kilót vettünk, és akkor hazaértünk, az szó szerint büdös volt.
2: A forróság közben az árusok dolgát sem könnyíti meg, hiszen egész nap a tikkasztó melegben állni önmagában sem egyszerű. Ráadásul a zöldség és a gyümölcs is nehezebben viseli ezt a hőséget. Ami egyik nap még szép és friss, azt a kánikulában már sokkal nehezebb megóvni. Tyúró Eszter, árus.
5: Vannak vásárlók, vannak. Úgy hétvégén, péntek, szombat, vasárnap az jobban, de hétköznap alig. Hogy lehet kibírni, sehogy nem lehet kibírni, az áruk tönkre mennek. Tehát, hogyha most megcsináltam pénteken, főszerűen az árut, szombaton el kell adjak, mert vasárnap már egyszerűen kibírom dobni, mert már kész, megvan, elpuhul. A földbe már megpuhul, megfül a krumpli. Tönkre ment, nekünk lesüt a tök különben, úgyhogy kész. Hiába locsoltuk, a fák mennek ki szép sorjába, a bírsalmányk egyszerűen, mintha sokkot kaptak volna. Habár egész éjjel megy a csöpögtetés, egyszerűen nem lehet.
2: Az árusok szerint a nagy melegben sokan inkább el sem indulnak otthonról, vagy csak a hűvösebb órákban jönnek ki a piacra. Tari Endre, árus.
6: Nagyon befolyásolta, mert reggel, aki akart venni húst, az mindjárt reggel jött, aztán 10 órától már itt semmi nem volt, tehát senki nem volt a városban. Nagyon le voltak hűtve a húsok, tehát jobban lehűtöttük, mint szoktuk, és így meg tudtuk őrizni, tehát hála Istennek nem volt semmi gond.
2: A nyári melegekben a piacozás is alkalmazkodást kíván. A vásárlók igyekeznek a hűvösebb órákra időzíteni a bevásárlást, az árusoknak pedig az áru épségére és saját magukra is figyelniük kell. A jövő héten is meleg idő várható, így az eladóknak egy ideig még biztosan nem lesz könnyebb dolguk.
1: Ludasi fokhagyma, fonott füzélek, fokhagymából készült díszek, gerezdelés, játékok és muzsika. A ludasiak ezúttal is együtt ünnepeltek, falunapot és fokhagyma fesztivált tartottak, amelynek középpontjában természetesen a település egyik jól ismert terméke, a ludasi fokhagyma állt. Szabó Regina járt a helyszínen.
7: A több évtizedes hagyományra visszatekintő rendezvény ünnepi szentmisével és kenyérszenteléssel kezdődött. A helyi plébános ünnepre és hálaadásra szólította fel a híveket. Ezt követően a vásártéren a helyi termelők kínálták portékáikat. Friss fokhagymát, valamint csokrokba, kosarakba és fonott fűzérekbe rendezett, szépen kidíszített fokhagymát is lehetett vásárolni. Farkas Teréz, ludasi termelő.
8: Ez nagyon-nagyon jó. Jó az embereknek, hogy egy kicsikét, hogy mondjam úgy, találkozunk, akik messzebbről valók, és akkor itten találkozunk, jó kedvünk van, és akkor így ennyi.
7: És mennyibe kerül a fokhagyma, amit árul?
8: A fokhagymának kilója, hát az sok mindentől függ, hát 400-600 kilója, meg a fűzérje szintén 600 dinár 10 darab, és akkor lehet így darabszámra is, ez is 50 dinár egy.
7: A termelők szerint idén jó volt a termés, bár a szárazság miatt locsolással és tápanyag utánpótlással is segíteni kellett a növényeket. Gilice Beáta, ludasi termelő.
9: Októberben ültetjük a fokhagymát, akkor vagy kibújik még ősszel, vagy tavasszal, és akkor tavasszal, amikor elindul, akkor szépen tisztán kell tartani. Gomba ellen egy kicsit meg kell permetezni, hogy ne fogja meg a gomba, és ha locsoljuk, akkor szépen dől.
7: És hol árulják?
9: Hát én itt Ludoson árulom legtöbbet, meg így háztól elviszik, mert szép.
7: Sokan azt mondják, hogy a ludasi fokhagyma az nagyon híres, igaz?
9: Nincsen párja, mert ha a városban lakik a lányom, és ha ott viszem szénhagymámból, akkor mindenki megjegyzi, hogy ez biztos ludasi, mert erős és intenzív az íze neki.
7: A ludasiak idén a 25. fokhagyma fesztivált és a 29. falunapot ünnepelték. Ez nagy mérföldkő a falu számára. Ilyenkor sokan hazalátogatnak, barátkoznak, találkoznak egymással, és nem mellesleg mindenki vásárol a helyi termésből. Aladics Tibor, a ludasi helyi közösség tanácselnöke.
10: Amit az elődeink kitaláltak, azt mi nagyon szépen folytattuk tovább, és nem hagytuk alább. Ha csak lehet, mindig próbálunk még egy kicsit rátenni. Habár már az utolsó években mi is már úgy csináljuk, hogy ami bevált, azt csináljuk. Tehát nagyon nagy újításokat már nem tudunk kitalálni. Úgy érezzük, hogy ez, ami van, ez így felel meg, így jó az embereknek, így szokták meg.
7: Programokból sem volt hiány, a fiatalok fokhagyma gerezdelésben mérhették össze ügyességüket, a tombolán pedig értékes nyereményekért izgulhattak a résztvevők. A kultúrműsor után az esti utcabálon a Kikindai Vidám Fiúk zenekar gondoskodott a jó hangulatról.
1: Kisorosz volt a hétvégén a házigazdája a 23. guzsajos találkozónak. 220 vendég érkezett a magyarországi Apátfalváról és Csanád Apácáról, az erdélyi Apácáról, valamint a felvidéki Vízkeletről, hogy bemutassák a magyar népi hagyományokat, a népzenét és éneket, néptáncot, a kézműves kultúrát, a közösségi összetartozás értékeit. Kecskés István és Balogh Sára riportja.
0: Több mint két évtizedet testvértelepülések találkozójaként indult a rendezvény, majd csatlakozott hozzájuk a magyarországi Csanádapáca és a felvidéki Vízkelet. Az évek során rangos nemzetközi hagyományőrző eseményén nőtte ki magát. Kabók Attila, főszervező, a Kisoroszi Rozmaring Művelődési Egyesület elnöke.
11: 2018 után újra büszke házigazdái lehetünk a 23. guzsolyos találkozónak. Ez a találkozó immár több éve ugye rendeződik vándorjelleggel, mindig átadják egymásnak a házigazdák a szerepet. Most mi vagyunk a büszke házigazdai ennek a rendezvénynek. Egy nagyon jelentős internacionális találkozóról van szó. Itten találkozik 4 ország, 5 települése, és bemutassa egymásnak a kulturális hagyományait, szokásait.
0: A rendezvény kiemelt eseménye a tegnapi gála est volt, amelyen néptánc csoportok, hagyományőrző egyesületek mutatták be műsoraikat. A 3 napon közös programok, bemutatók, baráti találkozások voltak. Móroc Ildikó, a magyarországi Csanádapáca polgármestere.
12: Rengeteg baráttal találkozhatunk itt ezen a párnapos guzsajos találkozón. Ugye évről évre mindig más-más településen találkozhatunk, ölelhetjük meg egymást egy kicsit, és követhetjük egymás kis életét is egyébként a mindennapokban. Persze van ennek egy üzenete is, ami azért a magyarságnak az összefogásáról és összetartásáról szól.
0: A rendezvénynek a Torontál Magyar Oktatási, Művelődési és Ifjúsági Központ adott otthont, a főszervező pedig a Rozmaring Művelődési Egyesület volt. Összefogta a kisoroszi helyi közösséget és az egyesületeket. Tóth Ramona, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának tagja.
13: Magyar Nemzeti Tanács fontosnak tartja az eljellegű rendezvények támogatását, ugyanis ez Kárpát-medence szintű találkozó. Szlovákiából, Erdélyből, Magyarországról 2 település, és ugye Vajdaságról Kisorosz a házigazda. Úgyhogy nagyon boldogok vagyunk, hogy a 220 vendég nagyon jól érzi magát községünkben.
0: A rendezvény célja nem csak a hagyományok bemutatása, hanem a személyes kapcsolatok erősítése. Simonné Nagy Ilona, evangélikus lelkész a romániai Apácáról.
14: találkozzunk, ismerkedjünk, barátkozzunk, erősítsük egymást, ismerjük meg egymás hagyományait, jelenét, és legyen közös jövőnk tulajdonképpen. Ez a Kárpát-medencei magyaroknak az egyik legfontosabb küldetése szerintem, és ezt próbáljuk megvalósítani évről évre.
0: A kisorosziak tavaly Apátfalván vették át a guzsajt, a kender fonásához szükséges díszített botot, illetve a szimbolikus felkérést a következő találkozó megszervezésére. Szekeres Ferenc, a magyarországi Apátfalva polgármestere.
15: Mindig nagyon várjuk ezt az eseményt, hiszen régi barátságok kötődnek már, és rég ismert arcok, mindig jól esik találkozni, mert van, akivel ugye csak itt találkozunk. Lehet, hogy eltelik 5-6-8 év, mire ugye újra házigazda lett, mert a Covid miatt ugye volt itt egy több éves kihagyás is, és azért nagyon jól esik a találkozás, nagyon jól esik a jókedv.
0: A felvidéki vízkelet Kabók Imre egykori kisoroszi polgármester a rendezvény egyik kezdeményezője kérésére csatlakozott a rendezvényhez. Nagy Pál, a szlovákiai vízkelet volt polgármestere.
16: A kilométer távolság, azt mondom, hogy nem kevés, pláne Apáca és Vízkelet között, ami 850 kilométer, de viszont ennek ellenére mindig tudunk örülni egy alkalomnak, egy évben, hogy tudunk találkozni.
0: A következő guzsajos találkozó házigazdája az erdélyi Brassó közeli Apáca, Apácai Csere János szülőfaluja lesz. László István, Apácáról.
17: Most már teljesen bezárult a kör, tehát felvidék, délvidék, Erdély, az anyaország minden régió, tehát a Nagy-Magyarország minden régiója képviselteti magát, felemelő érzés. Találkozni ismerősökkel, hát mi most már lassan 30 éves barátságok továbbvivői vagyunk.
0: A kisoroszi közönség a Torontál udvarában egy színvonalas, változatos műsort láthatott, sok fiatal fellépővel, ami reményt ad arra, hogy a guzsajos találkozó még sokáig összefogja a Kárpát-medencei magyarságot.
1: A pontos idő 16 óra 24 perc, híradót hallottak.
18: Időjárás.
1: A továbbiakban is folytatódik a brutális hőség, mai szinte megszakítások nélküli napsütésre számíthatunk. A hőmérséklet csúcsértéke 36 fok, hétfőn sem változik az időjárás, marad az erős napsütés és kánikula.
19: Aktuális információk, retróslágerek, Szabadkai Magyar Rádió. 107,1.
20: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a régi szép idők dalai.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A Doliról 1983-ban alakult, a Hungária együttes

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Kiváló minőségű, frissen passzírozott paradicsomlé eladó Kisradon a Vácon a Nagy Imre utca 118-as szám alatt. Érdeklődni 7-től 18 óráig a 024 544 431-es, illetve a 064 161 06 25-ös telefonszámon lehet. 10 liter paradicsomlé megvásárlása után 1 litert ajándékba adnak. 024 544 431, illetve 064 161 0625 a hívható két elérhetőség. Háziasszonyok, figyelem, megkezdjük a paradicsomlé árusítását augusztusban a Szabadkai kaszárnya mögött a Vukmándosígy utca 17-es szám alatt. Érdeklődni a 063 822 67 39-es telefonszámon lehet. 063 822 67 39. A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek, az ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. 060 14 10 223. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
3: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
3: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
3: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
4: Régi dalok,
3: szép emlékek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Most pedig szóljon az Ergo, amelyet Szikora Róbert alapított 1982-ben, miután kivált a Hungáriából.

0: a minőségi magyar zene.
1: A Korszabadkai Magyar Rádió.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
1: Nálunk szól.
3: A Metro együttesben kezdett énekelni, majd 1977-től szólóban adta ki legendás dalok sorát. Az 1942. március 4-én Belgrádban született Stevanović Zorán.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak. Nosztalgiázzon velünk!
5: A régi zenék hullámhosszán.
6: A régi zenék hullámhosszán.
7: A 107,1 MHz-en.
5: Ahol a régi zenék szólnak.
4: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
5: A 70-es években.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
2: 1955. november 30-án Angliában született William Michael Albert Broad. Hogy kicsoda ő? A 80-as évek egyik legnagyobb MTV ikonja, Billy Idol.

0: 107,1 SMR.
1: Ő már a 80-as évek szexszimbóluma, Samantha Fox.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.
4: 1981-ben Londonban alakult meg a Boy George vezette Culture Club Pop és New Wave együttes. Azért választották a Culture Club klubkultúra nevet, mert a tagok teljesen különböző nemzetiségűek és hátterűek voltak.

0: reklám következik. Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnotron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnotron. Vásárolj üzleteinkben vagy online a www.magnotron.rs oldalon.
1: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor?
2: Ma hozzák a 7 napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
7: A hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
8: Hétvégén Retro Kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: Szóljon a magyar könnyűzene történetének egyik legcsodálatosabb hangja. Cserháti Zsuzsa 14 év után 1996-ban tért vissza a slágerlisták élére a zseniális Hamu és Gyémánt című albumával. 2003-ban mindössze 55 éves korában hunyt el.

A Bombom Pop Duót a Budapesten született Szolnoki Péter és Török Tamás alapította 1995-ben. Karrierjük beindulását nagyban segítette az Irigy-Hónajmirigyhez fűződő barátságuk.

Az Edda második korszaka az Edda művek 5. Koncert 1985 albummal kezdődött. Gömöri Zsolt 1986-os érkezésével ő vált az Edda első számú zenei motorjává. A gitáros poszton Csillag Endre és Alapi István váltotta egymást, majd Kun Péter tragikus halála után 1996-ban ismét Alapi István lett a gitáros. Végül a Gömöri, Alapi, Pataki hármasnak köszönhető a modern Edda tartós zenei arculata.

0: David Smile általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Társadalmi célú felhívást hallottak.
2: Reklám következik.
3: Vége a nyári pihenésnek. Eljött az STK-ből akciók ideje. Szuper ajándékok hétről hétre, de a legnagyobb nyereményekre csak a leggyorsabbak csaphatnak le. Ne várjon egy percet sem. Válassza ki a tökéletes csomagot időben, szerezzen örömet a családnak, és vigye haza a legértékesebb ajándékokat. STK-ből.tv.
1: Reklámot hallottak.
2: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
4: Hölgyeim és uraim! Jön!
5: Még egy magyar sláger a 90-es évekből.
6: Itt
2: az SMR-ben.

0: Köszöntjük. A 107,1 MHz-en. Hello. Üdvözöljük a magyar retrózenék frekvenciáján, a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Reggeltől estig.
2: Dalok, melyeket szerettünk.
3: Gergely Róbert 1958. május 8-án látta meg a napvilágot Vajek Róbert néven. Később nevelőapja vezetéknevét felvéve vált ismerté. Színművészeti diplomája után prózai és zenész színészként is szép sikereket ért el, ám a valódi, mindent elsöprő országos népszerűséget a 90-es évek elején induló énekesi karrierje hozta meg számára.

0: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

Következzék a zenetörténet legsikeresebb női előadója, aki Madonna Louise Ciccone néven látta meg a világot 1958. augusztus 16-án.

0: a régi slágerek hullámhossza
1: 107,1. A Fleetwood Mac 1967-ben alakult Londonban. Alapítója a zseniális bluesgitáros Peter Green, aki a zenekart a dobos Mick Fleetwood és a basszusgitáros John McVie után nevezte el. A Fleetwood Mac legsikeresebb korszaka 1975-ben kezdődött, amikor Stevie Nicks és Lindsey Buckingham csatlakozott a zenekarhoz Kaliforniában. Ez az időszak tette őket globális szupersztárrá.

0: Az egész rádióskálán mi játsszuk a legtöbb régi zenét.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Jive Bunny and the Master Mixers egy brit formáció, amely a 80-as évek legvégén alakult. Mivel a háttérben álló DJ-k és producerek nem akartak hagyományos zenekarként a színpadra állni, létrehoztak egy animált kabala figurát. A klippekben és a lemezborítókon egy rajzfilmes tapsifüles, egy táncoló nyúl volt a formáció arca.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettük.
2: Az 1957-es kubai születésű Gloria Estefan a latin pop királynője.

Az 1958. augusztus 17-én született Belinda Carlisle amerikai énekesnő, a Go-Go's női rockzenekar frontembereként kezdte zenei karrierjét. Az együttes feloszlása után a 80-as évek második felében még nagyobb sikereket ért el önállóan.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.
2: A Hungáriát 1967-ben Fenyő Miklós alapította, de óriási sikert a 80-as évek elején értek el a retro rock and roll dalokkal.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Régi slágerek
2: reggeltől estig.
3: A mindössze 6 évesen zongorázni kezdő Máté Péter élete során közel 150 dalt szerzett és énekelt el. 37 éves korában szívrohamban hunyt el.

0: Mi megidézzük a régi időket, mert a magyar retrós lágerek nálunk szólnak.
1: A régi szép idők dalai.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107.1-en.
3: Dob, Debreceni Ferenc Ciki. Basszusgitár, Mihály Tamás Misi. Szólógitár, Molnár György Elefánt. Billentyűs hangszerek, Benkő László Laci. Ének, Kóbor János Mekki. Ők az Omega.

0: Mi nem felejtettük el
1: a 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
5: Ahol a régi melódiák szólnak.

0: 18 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai Cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
0: Örögjünk fel együtt a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Retro kavalkád.
0: A 107,1-en.
1: A Fonográf Együttes 1973 szilveszterén alakult az Illés Együttes és a Tolcsvai Trió tagjaiból. Ők voltak a 70-es évek magyar country rock szupercsapata az 1984-es feloszlásokig.

Bródy János énekes, gitáros, zeneszerző és szövegíró 1946. április 5-én született. Az Illés és Fonográf együttes tagja, pályafutása során mintegy 800 dal szövegét és 200 dal zenéjét szereztett.

0: egyenesen a 70-es években.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A legendák nálunk szólnak.
2: Olivia Newton-John, brit-ausztrál énekesnő, 1948. szeptember 26-án született az Egyesült Királyságban. 6 éves korában költözött Ausztráliába.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Az 1944-ben született Komár László, a magyar Elvis. A Skampoló együttes után a 80-as években ért a csúcsra rock'n'roll slágereivel és egyedi stílusával.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Los Lobos egy 1973-ban Los Angelesben alakult.

A 90-es évek zenéinek legjava. Most szól a Szabadkai Magyar Rádió műsorán. A 107,1-en ez az In Excess. Az együttes 1977-ben alakult az ausztráliai Sydney-ben, és a 80-as évek egyik legmeghatározóbb formációjává vált. A karizmatikus Michael Hutchence vezetésével 1987-ben a zenekar világhírnevet szerzett a Kick című albummal.

0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben én választottam nektek egy mesét. Fogadjátok szeretettel. Mikszáth Kálmán, Madárfészek. A nap lement. Az alkony ráborította fátyolát az egész vidékre. Benépesült a levegő zümmögő bogárral. A göröngyös, kátyús úton egy szekér ballag csöndesen, de egyszer csak nagyot zökken, s a rajta ülők felriadnak.
1: Hop-hó! Eltört a tengely! Hangzott az egyik utas szava.
0: A másik leugrott, csak ugyan leült a szekér hátulsó fele.
1: Nagy baj, dörmögte fejét vakarva. Megroppant bízaz, kátyúba estünk. Most már mi csináljunk?
2: Ha legalább valami favóna, valami husánk, hogy átköthetnők vele.
3: Van is itt, furcsa tartomány ez erre. Nem nő itt meg fa, csak a nadragúja.
2: Haj, mihez fogjunk, mihez? Emelem én a szekeret,
0: ajánlkozott az egyik.
2: Föl is tartom addig, míg fát érünk, Kem pedig vezesse a lovakat.
0: Bizony, jó darabon kellett vinni a szekér hátulját, s fa még sehol sem volt.
3: Mind a ketten lihegtek a fáradtságtól.
2: Ahóni!
0: Kiált fel az egyik.
2: Ott bólingat egy kis vékony nyárfa, nekünk való éppen.
0: Csak ugyan egy karcsú fárak az árnyéka feküdt, táncoló fekete csíknak a szántóföldön, mindjárt az út mellett, a hold éppen most bújt ki, s meg lehetett látni a tájat.
3: Több fa sem volt annál.
2: No, hát ne legyen ez az egy se. Kiváglak, ne búsulj itt magadba.
0: Dörmögött a haragosabbik. Előkereste a fejszét, s átugorván az útszéli garádot, nekivágott a növendékfának. Az összerázkódott, recsegve hajladozva.
3: Rásírt a törzsére harmad könnyeit leveléről. Galjai is megropogtak a fejsze csapása alatt.
0: S egy madár felszállt megriadva, s kétségbe esve röpködte körül a növendékfa koronáját. Madárfiak síró csipogása felelgetett a fölkergetett öreg madárnak.
2: Jó lesz-e a tengely dorongnak?
0: Türelmetlenkedett a másik.
2: Jó bíz az,
0: szólt a fejszés atyafi kedvtelenül.
2: Csak hogy baj van.
3: Már megint.
2: Hát, fészek van rajta.
3: No és aztán?
2: Ej, lánc horta, hát csak nem vághatom ki. Mi lenne az apróságból?
3: Nem hallja Ken, milyen szomorúan csipognak. De bizony hallom a szegénykéket, csak hogy aztán velünk mi lesz?
2: Mi lesz? Ha mi lenne?
0: Felelte a fejszés atyafi.
2: Majd tolom én még a szekeret egy darabon.
0: Úgy is volt. Haragudott ugyan egy kicsit, amint megint a tengelyt fogta két rét görnyedve, de csak tolta a szekeret, körül-körül nézve, hogy egy élő fát nem lát-e valahol. Ám a madarak szomorú csipogása fülébe hangzott még mindig, s valami azt súgta a lelkében. Mégiscsak jól tette, hogy azt a madárfészkes növendékfát ki nem vágta.
4: Cinkék, cinegék, fekete rikó, megosztom veletek a félcipót.

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok! A mai mesében hallhattatok két különös szavat, az egyik a nadraguja, a másik a garád. Hát már is elmondom, mik ezek. A nadraguja egy erős szárú, bogyótermésű, sajnos mérgező növény, harang alakú virággal. Míg a garád, az felhányt földből és sövényből álló kerítés. Talán a legközelebbi meséből is tanulunk majd valami újat. De addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A retro kavalkát hozza a régi dalokkal.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Emlékek tánca tölti meg a rádió hullámokat.
3: A 80-as évek elején alakult Pet Shop Boys minden idők legsikeresebb britpop duója. Szóljon Neil Tennant és Chris Lowe elektronikus popzenéje.

0: kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt,
1: és
0: ASMR.
2: Készítsék a táncipőket, mert most következik Zoltán Erika, itt a Szabadkai Magyar Rádióban. A 90-es évek magyar pop királynője 1986-ban robbant be a köztudatba, amikor elnyerte az Interpop Fesztivál közönségdíját. Dinamikus koreográfiáival és modern hangzásával új szint hozott a magyar szórakoztatóiparba.

0: a 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
1: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
2: a dal most neked szól,
1: a 107,1 MHz-en.
3: 1947. március 12-én megszületett Fenyő Miklós, a magyar rock'n'roll koronázatlan királya. Mr. Rock'n'rollra emlékezünk a következő dallal.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.
2: Eddie Grant 1948-ban született Guyanában. A családja 1960-ban költözött Londonba, ahol tizenévesen megalapította az egyik első multikulturális britpop csapatot, az Equals-t.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Élni fog a nemzet, amely összetart címmel tartja a Vajdasági Magyar Szövetség központi Szent István napi rendezvényét augusztus 15-én szombaton Szabadkán és Palicson.
2: Ünnepeljük együtt államalapító királyunkat.
1: Az ünnepi szentmisét dr. Fábri Kornél esztergom budapesti segédpüspök celebrálja Szabadkán a Szent Teréz Székesegyházban 17 órától.
2: A Palicsra kilátogatókat már 15 órától várja a kézműves kirakodóvására sétányon, majd 18 órától a szabadkai fúvós zenekar koncertje lesz hallható a Bagolyvárnál.
1: 19.30-kor kezdődik az ökumenikus kenyéráldás, majd dr. Pásztor Bálint a VMS elnöke mond ünnepi beszédet.
2: 21 órától népünnepély.
1: Szent István napi központi rendezvény augusztus 15-én Palicson, a Pannon Televízió és a Szabadkai Magyar Rádió élő közvetítésében.
2: Médiatámogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 19 óra van.
5: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cimgáz klímáit. Önökkel, önökért. Cimgáz.
6: Nosztalgiázzon velünk.
7: Retro kavalkád.
6: A Szabadkai Magyar Rádióban.
5: Énekeljen most Sandra, a 80-as évek német pop királynője. Férje, Michael Cretu produceri munkájával születtek ilyen slágerek.

A Manchesterben 1984-85-ben alapított Simply Red egyetlen állandó tagja Mick Hucknall. A zenekar neve az énekes vörös hajára és a Manchester United futballcsapat iránti rajongására utal.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: Fut az idő.
0: Hát bizony, már ez is retro zene.
2: Elérkezett az idő, hogy Charlie társaságában legurítsunk egy jéghideg dupla viszkit. Itt a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágereit?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Mert a magyar retró slágerek nem szólnak.
3: A Bikinit 1982-ben alapította Nagy Feró és Németh Alajos, Loizy basszusgitáros. Feró 85-ös távozása után D. Nagy Lajos követte őt az énekesi poszton, akivel a Bikini a dallamosabb rock irányába váltott.

0: 107,1.
1: A Retro jegyében.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban most muzsikáljon az 1977-ben alakult V-motorok. Demjén Ferenc vezetésével 1988-ig gyártották az olyan slágereket, mint a most következő.

0: utazzon a rockzene országútján a Szabadkai Magyar Rádióval. A 107,1 MHz-en.
1: Most DJ Kea gitározik és énekel, aki 1938-ban született John Weldon Kale néven. Ő teremtette meg a Tulsa Sun néven ismert stílust, amely a blues, a rockabilly, a country és a jazz elemeit ötvözi.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: A Gemini a 70-es évek magyar rock együttese volt. Markó András és Várszegi Gábor vezetésével. 1964-ben alakult, de a zenekar hangzása sokat változott az évek során.

0: kettő, egy. És indul még egy sláger a 80-as évekből.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Most pedig a 80-as évek svéd popzenéjének egyik csillaga következik. Az 1979-ben alakult Secret Service fülbemászó dallamaival és az új hullámos szinti pop hangzással az európai slágerlisták élvonalában szerepelt.

0: Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
1: Retró kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Latin szenvedély Belgiumból. Szóljon a karizmatikus Vaya con Dios itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Munka közben,
1: SMR.
0: Munka után,
1: SMR.
0: Itt csak retrós láger megy.
1: 107,1.
2: Az Express együttes 1962-ben alakult. 1965-ben csatlakozott a zenekarhoz Solymos Tóni, és lett az együttes meghatározó frontembere. Malek Miklós zeneszerző tollából számtalan slágerük született.

0: I'm digging you.
1: It's a rockin' good way.
0: And I'd love to rock. How about you?
1: And baby, you got what it takes.
0: Ain't that something? You dig the rock?
1: I say.
0: Cool.
1: Stay out of my spot.
0: Oh, yeah.
2: Csak retro.
3: A 105,1-en.
4: Következzen a világirodalom egyik legmélyebb, legfilozófikusabb dalszövege. Figyeljenek a sorok között rejtett üzenetre. Ez a The Champs és a hamisítatlan Tequila.

0: Nálunk a nosztalgia a divat. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: A Dogzenekar 1964-ben alakult Komár László és Maka Béla révén.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.
2: Bár az 1974-es induláskor még Koncz Zsuzsa kísérőzenekaraként működtek, és a tagok cserélődtek, a korál igazi aranykora és klasszikus felállása 1978-ra kristályosodott ki. Az együttes sikere elképzelhetetlen lett volna a magyar rockzene egyik legnagyobb szövegírója, Horváth Attila nélkül.

0: A retrós lágerek itt szólnak.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Corvinát Soltész Rezső alapította 1966-ban. Az 1970-es évek közepére tehető, amikor a korai beat stílustól elmozdultak a keményebb hangzás felé. Ebben szerepe volt Szigeti Ferencnek, a későbbi Kártágó alapítójának, aki markáns gitárjátékával új irányt adott a zenekarnak.
3: Jöltem.

0: 20 óra van.
1: Ha hűvös otthonra vágyik a nyári melegben, várassza a szabadkai cingáz klímáit. Önökkel, önökért. Cingáz.
0: Tegyék meg tétjeiket.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Lagárdi Gábor, ez itt az Aranyalbum, ahol szebb a szép. Jerry Vale az egyik legkiemelkedőbb hangú énekes volt a maga idejében. Még ma is arról beszélnek a rajongók, hogy igazából talán sosem került fel arra a polcra, ahol Dean Martin, Perry Como és még néhányan voltak, pedig bőven megérdemelte volna. Igaz, számtalan műsorban szerepelt, a közönség pedig imádta, mivel a hangja az kivétel nélkül minden alkalommal tökéletesen szólt. Egy őstehetség, aki az operaénekeseket megszégyenítő orgánummal rendelkezett. Az olasz-amerikai családoknál is ment a vita, hogy ki az, akit inkább szeretnek Sinatrát, vagy van, aki Louis Primát, vagy Jerry Vale-t hallgatják inkább. Martin Scorsese családja Vale-t szerette igazán. A nagymenőkben pedig még a legtöbb gangster szíve is meglágyul, miközben tátott szájjal figyelik, ahogy énekel. Ő következik most.
4: Kevben!

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. De a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum.
2: Vasárnaponként 20 és 21 óra között
1: a 107,1 MHz-en.
2: SMR.
3: Splish, splash, I was

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amor.
1: Amor.
2: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
3: Ha álmatlanság gyötri.
4: Esti koktél.
3: Esti koktél.
4: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
5: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Esti koktél.

0: a régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Someone to love, that's ever had somebody to love.

0: Mi nem felejtettük el.
1: A 70-es évek kedvenceit.
2: Mert a retro örök.
3: A 70-es évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A 107,1-en.
0: Ahol a régi meló.

0: Nálunk a régi slágerekkel mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
0: az jó.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A stresszes nap után lazítson,
1: lazítson, lazítson, lazítson.
0: A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
2: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Indul a matra!
2: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Minden éjjel ugyanaz!
0: Esti koktél.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: Saijana Rock!
1: A 107,1 MHz-en a Szabadkai Magyar Rádióban.

His éjjű zene egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Esti koktél.
1: Mi szeretjük a retro zenéket.
2: Figyelem, a hangerővel csak óvatosan.
1: A szomszédok is ezt hallgatják. Esti koktél.

nevem megkelek. Estelente megahertzen edvelem eme re-emek zenefelvételeket. Esti koktél.

0: Ezüstes húrok.
1: És a zsenik,
0: akik megszólaltatják őket.
1: A gitár most önnek sír.
0: A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ne állítson az állomáskeresőn. Fontos információ következik.
1: Hallom a gyöngyöm!
0: Ha ezt hallja, ön jó helyen jár.
2: Miért?
0: Szabadkai Magyar Rádió, 107,1 MHz.
1: Ez meg mi?
3: Üdítő zenei turmix, esti koktél.
0: Figyelem, ez az üzenet 5 másodpercen belül megsemmisül.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Esti koktél.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
1: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

Éjfél múlt. Az új nap kezdetén is önnel a Szabadkai Magyar Rádió. A legjobb exiós slágerek nálunk szólnak. 107,1.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?